Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza talál.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en. Right about now.

0: FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: just the way it is.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: világ ellen. Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánból vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: majd elmondok mi.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több a vad baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben, ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
3: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
2: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás, itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára, holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: 9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcsban is pusztítanak a szabadtéri lángok, sikeres pót felvételi az egészségtudományi karon, veszélyeket is rejt a szüret. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a Katasztrófa Védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben. Ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az UNIDEB. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, selfie-botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszik ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
3: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Megtartotta a tanévindító értekezletét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről, és a legfontosabb feladatokról, teendőkről, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el 2 ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán. Az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai baba bőrze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívülbelül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a Szenádiumban Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert például olmot, kadmiumot vagy rezet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: Gyulatanyára érkezik a Szójarócsó 2026 programsorozat. Szakmai programmal egybekötött szójafajta bemutatót rendeznek szeptember 2-án. Az eseményre a gazdálkodókat, szakembereket és minden érdeklődőt várnak, érje a nyiregyháza.hu. A Nébih gyulatanyai kísérleti állomásán a résztvevők gyakorlati és aktuális információkat kaphatnak a szójatermesztés lehetőségeiről, a fajta kísérletek eredményeiről, a termesztés technológiáról, valamint a szójapiac aktuális trendjeiről. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött Újvári Zoltán, a Nyíregyházi Sportcentrum BMX versenyzője, a németországi Darmstadtban megrendezett Európa-bajnokságon állt rajthoz. Zoli számára különösen fontos volt ez a verseny, hiszen csukló sérülése miatt 8 hónapot ki kellett hagynia. Az EB előtt az volt a legfontosabb célja, hogy visszatérjen korábbi szintjére. A teljesítménye végül az Európa-bajnokság 14. helyét jelentette. Olvasható a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta, derült időre számíthatunk majd, a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás, itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt! Na, hogy telt az utolsó nyári hétvége? Augusztus 31-e hétfő reggel van, és ez nem akármilyen hétfő, ez bizony már a nyár utolsó napja. Holnaptól szeptember, új hónap, új tanév, új lendület, újra előkerülnek az iskolatáskák, a füzetek, a tornacipők is persze. Az a bizonyos mondat, hogy holnap már korán kell kelni, de ma még augusztus van, úgyhogy ezt az utolsó nyári napot még használjuk ki. Kávé a kézben, rádió bekapcsol, szól belőle a best reggel, hangerő fel, és akkor induljon az utolsó augusztusi reggel. Köszöntjük is fel rögtön az Erikákat és a Bellákat, és hogyha ma született, akkor például egy napon született Richard Gere, amerikai színésszel, a Micsoda nő, a Chicago, az ősz New Yorkban is számos más film főszereplője, mára a hollywoodi filmtörténet egyik legismertebb alakja. Szóval mindenkinek minden jót a hónap utolsó napjához, a hét első napjához, ez a Best FM, én Simon Norbert vagyok.

Időjárás jelentéssel meg tovább a hétfő reggel, jó reggelt. Ez Besz reggel, én Simon Norbert vagyok. Hát olyan túl sok mindenről amúgy nem tudok beszámolni. Maradt szinte minden ugyanúgy, ahogy eddig volt. Ugyanis ma a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, de ez is csak ilyen mutatóban. A légmozgás pedig több helyen fel fog majd támadni napközben, sőt néhol erős széllökések is előfordulhatnak. De marad a 33 fok ma délután Nyíregyházán. És ahogy nézem a rekordokat, például Bábolnán 1950-ben mérték eddig a mai napon a legmelegebb hőfokot, ez 38,2 fok, és nem is vagyunk túlságosan messze a mai 33-mal. Ettől a maximum rekordtól, viszont 2001-ben meg már majdnem fagyott a mai napon, 2,6 fok volt csupán Zabaron. És hogyha azt várnánk, hogy az ősz akkor most itt megérkezik a holnapi naptól, hát azt kell mondjam, hogy szó sincs erről, nagyjából egész hétre elmondható az, hogy 27 és 32 fok között tetőznek majd a nappali csúcsok itt Nyíregyházán, és elképesztő az, hogy ameddig a szem ellát, én most körülbelül a két heti előrejelzést nézek, kiadós, normális eső a láthatáron sincsen. Viszont a frissek igen, fél hétkor jönnek a hét első tudnivalói, itt a Best FM-en.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up, oh, bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon, készül a tanévre a szakképzési centrum, veszélyeket is rejt a szüret. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Megtartotta a tanévindító értekezletét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről, és a legfontosabb feladatokról, teendőkről, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el két ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből.
2: Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések. Záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára. Holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg

Jó reggelt, augusztus 31-e van, ez pedig azt jelenti, hogy ma még egészen könnyedén átszeljük magunkat a városon, holnaptól azért ez változik. Ettől függetlenül ma is jönnek a közlekedési hírek. A Szent István András utca kereszteződésénél felbontották az útburkolatot, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A Rákóczi út 5 szám mögött egy kisebb területen pedig felbontották az utat és a járdát. A Széchenyi-Toldy utca találkozásánál pedig a zöld terület került felbontásra, ez leginkább a gyalogosoknak kellemetlen most. Jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben továbbra is a Vasvári Pál utcán, ugye a megszokott munkálatok miatt. Éppen ezért a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban lehet haladni, ezért időnként torlódás is kialakulhat, pláne majd holnaptól. A Hímes utca továbbra is le van zárva, a környéken pedig további forgalmi korlátozásokra is kell készülni, és folytatódnak a Lobogó utca útburkolati javítási munkálatai, ezt ha tehetik, akkor kerüljék, illetve a Nádor utcán is közműhelyreállításán dolgoznak, éppen ezért útszűkület van, lassabb haladással, jó utat!

0: velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

Jó reggelt, indul a hónap utolsó napja, na meg a hét első napja, ez ilyen kicsit faramúci helyzet. Ugye augusztus 31-e van hétfő, ez pedig a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, szép hetet. Na már most én nagyon bízom benne, hogy az elmúlt két nap, a szombat vasárnap jól telt. Ugye a Kossuth téren rengeteg program közül lehetett válogatni, akár zenei program, akár pedig sportprogram. Még lehetőség volt arra, hogy egy nagyot csobbanjunk, akár a strandon, de ma valahogy minden egy kicsit különleges, mert augusztus 31-e az nem egyszerűen egy dátum. Ez az a nap, amikor egy kicsit visszanézünk, ugye? Hogy hova mentünk nyáron, mit láttunk, hol jártunk, kivel találkoztunk, mennyit nevettünk, hány fagyit ettünk, hány este ültünk ki a teraszra, és persze, hogy hányszor mondtuk azt, hogy ó, majd holnap megcsinálom. Nos, a holnap most már szeptemberre esik, de egyelőre akkor maradunk a mai napnál, azt gondolom, hogy bőven lesz a munkahelyeken is mit sztorizni majd 2026 nyaráról. Jönnek a hírek pontosan 7 órakor, aztán pedig együtt indítjuk augusztus utolsó napját.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Az utóbbi napokhoz, hetekhez képest jóval nagyobb a forgalom városunkban. A Szent István András utca kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták, figyelmesek legyenek. A Rákóczi út 5 szám mögött 40 négyzetméter út és 8 négyzetméter járda került felbontásra, ami a gyalogos és gépjármű forgalmat egyaránt érinti. A Toldi-Széchenyi utca találkozásánál pedig 8 négyzetméter zöld területet bontottak fel, ami a gyalogos forgalmat akadályozza. Körültekintően óvatosan a sebességhatárok betartásával vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok, főtaxik!

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, átfogó modernizáció a Szixiben, biztonságosak a tanszerek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai Baba Börze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívülbelül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a Szenádiumban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
1: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyerjes-Tanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, írja a nyiregyhaza.hu. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések. Záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára. Holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, milyen hangulatban indul ez a hétfő? Hát erre van a horoszkóp, úgyhogy már is mondom, például a kosoknak ma úgy érzed, hogy még gyorsan ki kell hozni valamit a nyárból, és spontán ötlet pont jókor fog érkezni. Bikák, ma a nyugalom lesz a főszereplő, és végre tényleg sikerül lelassulnod, főleg így hétfőn. A naphoz egy apró, de kellemes meglepetést. Jönnek az ikrek, ma tele leszel beszélgetni valóval, és mindenki vevő lesz rád. A nyár utolsó napja egy könnyű, vidám lezárásnak ígérkezik, és a rákok ma nosztalgikus hangulatba kerülhetsz, de ez most kifejezetten jól esik. Egy kedves gesztus valakitől szépen megkoronázza a napodat. Oroszlánok, ma még utoljára villantasz egy nagyot a nyárból, a figyelem rád talál, és te pedig élvezed ennek minden pillanatát. Szüzek, ma végre minden összeáll, és úgy érzed, hogy jó irányba fordulnak a dolgok, ráadásul ma egy kis rendet is teszel a fejedben. Mérlegek, ma könnyed, harmonikus energiák vesznek körül, a nyár utolsó napja pont olyan, mint amilyennek szeretnéd, szép, nyugodt, kerek. Skorpiók, ma egy titkos gondolat vagy pedig terv különösen izgalmasnak tűnik. A nap végére úgy érzed, hogy jó irányba mozdultál el. Nyilasok, ma még utoljára belevágsz valamibe, ami régóta piszkál, a spontán dolgok most kifejezetten szerencsések lesznek. Bakok, ma érzed, hogy a nyár utolsó napja le fog zárni egy szakaszt, a fókuszod viszont erős, és ez most előre fog vinni. És a vízöntők, a mai napon így hétfőn egy furcsa, de zseniális ötlet ugrik be, és ráadásul működik is, a napot pedig ettől lesz igazán majd emlékezetes, és végül, de persze, egyáltalán nem utolsó sorban a halak, ma sodródsz a saját hangulatoddal, és minden pont jókor történik, a nyár utolsó napja lágy, kellemes lezárást hoz.

the time. They have been to the place where the Moo Moo Man.

Jó reggelt, 08.31, vagyis ma van a nyár utolsó napja, ami stílusosan kánikulával búcsúzik. Kaptunk idén nyáron belőle bőven, és az a helyzet, hogy hétfőn a friss reggel követően még mindig sok napsütésre lesz kilátás, estig pedig csapadék nem várható, a déli szél lesz majd mérsékelt, és a hőmérséklet ír után pedig Nyíregyházán 34 fok körül alakul. Azt gondolom, hogy semmiféle okunk nem lesz a panaszra, ha szeretnénk mi magunkba a D-vitamint pumpálni, felkészülve az őszre. És jó, hogyha tudja, hogy hibaelhárítási munkálatokat végez a nyírtávfő ma is, Nyíregyháza több pontján, például a Bethlen Gábor utca 66 szám mellett, itt 3 négyzetméter parkoló és 15 négyzetméter zöld terület kerül majd felbontásra, a munkálatok pedig várhatóan szeptember 30-án fognak befejeződni. Hamarabb lesz vége az északi körút 1 számnál a helyzet, itt 6 négyzetméter járdát bontottak fel, és a munkálatok várhatóan a mai napon befejeződnek. Rákóczi utca 5 szám mögött pedig 40 négyzetméter út és 8 négyzetméter járda került felbontása, a munkálatok pedig a gépjármű és a gyalogos forgalmat is érintik. Na, ennek a várható befejezése pedig majd szeptember 15-én lesz, és a Toldi utca, a Patakpart és a Széchenyi utca kereszteződésénél 8 négyzetméter zöld területet bontott fel a nyírtávfő, és itt pedig a munkálatok várhatóan majd szeptember 15-én fejeződnek be, és a közlekedésben ez a hétfő reggel még nem olyan, mint amilyen majd lesz például a jövő hét hétfő reggel, vagy pedig a holnapi nap. Ma még ugye reggeli csúcs és délutáni csúcs sem várható, viszont holnaptól már nem árt sokkal hamarabb ügyesen elindulni majd. Ha pedig már úton van, akkor jó utat! Itt a Best FM-en, a klasszikus Orsi dal, újra gondolva Dr. Bíreségtől.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több avat baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben. Ez csak nem duplája a tavainak. Kiemeltem, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalomban érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A élőt vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják, kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás, Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára, holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

Jó reggelt, 6 perccel fél 8 után. Na nézzük, hogy milyen hírekkel indul a hét a BESZ reggelben. Ma még ugye kánikulával 34 fokkal búcsúzik a nyár tőlünk, holnaptól már az ősz indul el, és ugye azt mondják, hogy ne számítsunk túlságosan hideg télre, inkább enyhés, esős lesz majd a tél. Ettől függetlenül biztosan lesznek majd olyan időszakok, amikor fűteni kell, még akkor is, hogyha ma azért meg fogunk izzadni a délutáni órákban. És fontos hír lehet azoknak, akik ugye tűzifával fűtenek, hogy az eddigi 5 milliárd forintról a duplájára 10 milliárd forintra emelik a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési szezontól, és nem csak ez az egyetlen hír, ami a tűzifával kapcsolatos, mert hogy szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, a kínálat kétharmadát pedig a 22 állami tulajdonú erdőgazdaság adja, így ezeknek a társaságoknak komoly az ár meghatározó szerepük, készülhetünk tehát a télre, és sokan készülnek a tanulásra, ugyanis jelentősen erősödött a pótfelvételi iránti érdeklődés az egyetemen, a Nyíregyházi Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre, és a pótfelvételivel együtt, így az intézmény teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. Sokan kezdik el egyetemi képzésüket itt városunkban, hát nekik akkor sok tanulást, meg hát jó bulizást és jó közösségépítést kívánunk az új arcoknak itt Nyíregyházán.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Az utóbbi napokhoz, hetekhez képest jóval nagyobb a forgalom városunkban. A Szent István András és a kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták, figyelmesek legyenek. A Rákóczi út összám mögött 40 négyzetméter út és 8 négyzetméter járda került felbontásra, ami a gyalogos és gépjármű forgalmat egyaránt érinti. A Toldi-Széchenyi utca találkozásánál pedig 8 négyzetméter zöld területet bontottak fel, ami a gyalogos forgalmat akadályozza. Körültekintően óvatosan a sebességhatárok betartásával vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

Jó reggelt, hétfő van, 10 perc múlva pedig 8 óra, és tudom, hogy sokan nehezen barátkoznak meg a hétfőkkel, de hát valahol mindent el kell kezdeni, és hogyha még valamit nagyon nem szeretünk, az az, amikor valami hivatalos ügyet kell intézni, és az ügyfélszolgálatoknál sorszámmal a kezünkben várakozunk, hogy végre sorra kerüljünk, na ez a jövőben nagyot változik, és szerintem ez mindenkinek jó hír, ugyanis megvalósult az e-azonosítás.

már elérhető az e-aláírás is a DAB-ban, ez pedig számos piaci és állami szereplőnél bevethető lesz, mint például a hulladék, a távhő, gáz, víz, villany ügyintézéseknél, és nekünk ez azt jelenti, hogy például az új áram, gáz vagy pedig vízbekötés, szerződéskötés, illetve módosítás miatt nem kell többé személyesen felkeresni az ügyfélszolgálatokat és sorban állni. Az otthoni ügyintézéshez mindössze 3 dologra van szükség: aktív digitális állampolgárságra, a DAB mobil alkalmazás futtató okos eszközre, valamint az applikáción belül igényelt elektronikus aláíró tanúsítványra. Korábban ugye a dokumentumot le kellett tölteni, aláírni, majd pedig visszajuttatni a szolgáltatóhoz. Mostantól azonban az aláírás a folyamat megszakítása nélkül történik meg. Egy sorbanállást ügyintézésnél már egészen biztosan megspóroltunk. Maximum a közérben kell kivárni, amíg Marika néni megveszi előttünk a tejet. A hírek előtt pedig jönnek a hősök, itt a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdes helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon, készül a tanévre a szakképzési centrum, veszélyeket is rejt a szüret. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Megtartotta a tanévindító értekezletét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről, és a legfontosabb feladatokról, teendőkről, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el 2 ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből.
5: Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések. Záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára. Holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, itt a hétkezdés a Best FM-ben, és Simon Norbert vagyok, ez a Best reggel, a dátum pedig a bűvös augusztus 31-e. Nézzünk szét az ingatlan piacon, olyan európai szemmel, ugye itt van azért sokat szívjuk a fogunkat, hogyha ingatlan ügyekről van szó, de az a helyzet, hogy az Európában mindenhol így van, a lakhatás Európa szerte az egyik legsúlyosabb probléma jelenleg, és nem csak azt jelent gondot, hogy kevés a megfelelő ingatlan, hanem az is, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a vásárlást, különösen a fővárosokban, nagyvárosi térségekben és a népszerű turisztikai célpontokban. Na nézzük akkor a legdrágább városokat Európában. Itt a rangsorban több olyan város is szerepel, ahol egy átlagos lakására millió eurós nagyságrendű. Vannak olyan városok Európában, ahol egyetlen négyzetméterért is elképesztő összegeket kérnek, miközben Budapest jóval kedvezőbb helyen áll a listán. Na mik a legdrágábbak? A lista élén két svájci város áll. Így Svájc számít a legdrágább országnak ingatlan szempontjából, hogyha a belvárosról beszélünk. Zürichben egy lakás négyzetméter ára 8.362.000 forint, Genfben pedig egy négyzetméter 7.095.000 forint. London a harmadik helyen áll, a brit városban, Londonban 6.292.000-re jön ki az átlagos négyzetméter ár, a rangsor negyedik helyén pedig Párizs szerepel 4.661.000 forintos átlagos négyzetméter árral, és az első ötöt pedig Bécs zárja, ahol 4.5 millió forint körül van az átlagos négyzetméter ár, ha belvárosi lakásról beszélünk. És mik a legolcsóbbak? A legolcsóbb városok között a nyerő Isztambul, egy belvárosi lakás négyzetméter ára 965.000 forint környékére jön ki, a második legolcsóbb pedig a szomszédos Görögország fővárosa Atén, ahol 1.256.000 forintos átlagos belvárosi négyzetméter árról beszélünk. Hát ennél például azért drágább Budapest, jelenleg ilyen 1.913.000 forintos négyzetméter árral kell számolni. Hát ezután meg aztán teljesen stílusos a következő dal. Ha minden jól megy, akkor Modabu megbeszél.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: Most még 7 ágra süt a nap, és a nyár pedig kánikulával búcsúzik az utolsó naptól. 34 fok várható augusztus 31-én ma a Nyíregyházán, viszont változik majd a helyzet, mert ahogy rövidülnek a nappalok, a szervezet az a helyzet, hogy egyre kevésbé tudja majd saját maga előállítani a D-vitamint, szóval mehetünk a patikákba valami jó cuccot beszerezni. Európai adatok szerint ugyanis a hiány október és március között a leggyakoribb, ezért ilyenkor kerül előtérbe a pótlás, de egyáltalán kinek van rá valóban szüksége, és mennyit érdemes szedni, és tényleg véde a téli fertőzésekkel szemben? Amúgy válaszok általában mindenre az, hogy igen, érdemes pótolni és felkészülni majd erre. A közép- és kelet-európai szakértők szerint, aminek amúgy magyar társszerzője is van, több csoportnál is nagyobb a D-vitamin hiány esélye, és ide tartoznak az idős emberek, akiknél a bőr D-vitamin termelő képesség az életkorral csökken, a sötétebb bőrű emberek, akiknél a melanin gátolja az UVB hasznosulását, és a túlsúlyos emberek, ugye, akik plusz kilókkal küzdenek, a vitamin a zsírszövetekben kötődik meg, valamint azok, akik kevés időt töltenek a szabadban, lényegében például egy áruházban dolgoznak, ahol még csak ablak sincsen, na nekik mindenképpen érdemes majd a D-vitamin pótláson elgondolkodni, ma pedig még minél többet a szabad levegőn eltölteni, hagy termelődjön ez természetes módon is. Mindjárt jön a Csak 10 perc rovat első része itt a héten. Megszokottól eltérően nem Molnár József kezdi a beszélgetést Szakács Tibivel, hanem dr. Csajbók Valéria fog majd beszélgetni, a téma pedig az allergia lesz. 8:30-kor itt a Bestem, na meg majd délután, illetve bármikor visszahallgathatja, amikor kedve és ideje van, csak10perc.hu.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Egy sokak által várt és nagyon népszerű dologról fogunk a mai nap folyamán beszélgetni, és egy olyan szakember a vendége a stúdióban a rádiónak, aki ennek a egész területnek speciálisan is szaktudója. Én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Csajbók Valéria lesz a beszélgetőtársam, tüdőgyógyász, allergológus, főorvos. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm itt a stúdióban.
3: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Allergia. Mondhatjuk-e azt, hogy népbetegség manapság, hiszen most már azt gondolom legalábbis, hogy egyre több ember az, aki ilyen típusú tünetekkel folyamatosan jelentkezik, és ilyen problémákkal.
3: Biztonsággal mondhatjuk, hogy népbetegség, bár pontos statisztikai adatok nincsenek, mert ez nem egy bejelentésre kötelezett megbetegedés, de hát tapasztaljuk, ha csak a városban járunk, vagy a környezetünkben, hogy egyre több a tüsszögő allergiás beteg.
2: Ha már tüsszögünk, akkor miért tüsszögünk? Mert ugye az alapkérdés az az, hogy ez most hirtelen honnan jött ez az allergia, milyen múlt?
3: Na most az allergia mindig is létezett. Vannak feljegyzések, eperallergia még az ókorból, vagy egyik császárunk rovarméreg allergiában halt meg. Tehát ez egy nagyon régi megbetegedés. Ennek az előfordulása nyilván az urbanizációval, a lakosság tömörülésével, egy helyre tömörülésével fokozatosan növekszik, levegőszennyezettség, minél kevesebb a természet közeli élmény, be vagyunk zárva egy zárt, úgymond városi közösségbe. Allergiának tulajdonképpen sok formája van. Mi tüdőgyógyászok a légúti allergiás megbetegedésekkel foglalkozunk, de vannak gasztrointesztinális allergiás betegségek, illetve a bőrgyógyászati allergiás megbetegedések.
2: Ebből most az átlagember ugye azt fogja leszűrni, hogy tüsszögök, prüszkölök, folyik az orrom, de mindenféleképpen rosszabbul vagyok, ugye?
3: Tehát az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből.
2: Tehát akkor az emberi test okos, és már is védekezik ellene.
3: Okos, túlreagál. Túlreagál.
2: Ezek a reakciók mindenkinél ugyanolyanok?
3: Tólig változik. Tehát vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami az allergiás aszmába torkolhat. Tünetek enyhék, és mindenkinél más. Függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe, és egész súlyos eset is előfordul.
2: Ez nem csökken véletlenül? Nem
3: csökken, nő az allergiás megbetegedések száma, mert az allergia újra termeli önmagát. Ha egyik szülő allergiás, akkor kb. 30% eséllyel a gyerek is allergiás lesz, ha mind a kettő, az már 60%. Egy éves kor fölött szoktunk allergiáról beszélni, vagy egyáltalán allergiás tüneteket vizsgálni gyereknél. Nőknél talán gyakoribb, városi lakosságnál az előbb elmondottak alapján talán gyakoribb. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy mire vagyunk allergiásak. A meglévő allergéneket két nagy csoportra osztjuk, vannak a szezonális allergének, és vannak a perineális, egész évben meglévő allergének. A szezonális allergének itt nyilván a pollenek, amik meghatározott sorrendben lépnek be. Most éppen a mogyoró, az éger, a nyírfa, ami allergént okozhat, illetve a barka, de jönnek a fűfélék, majd jönnek a gyomnövények. Egész évben fennálló allergénekről akkor beszélünk, amikor ezek az allergének egész évben érik az emberi szervezetet. Itt elsősorban a házi poratkát, az atkát, a tollat, az állati szőröket, illetve az állatoknak nem csak a szőre, hanem a nyála, ürüléke is allergizál.
2: Tehát akkor tulajdonképpen, ha együtt élünk egy házi kedvenccel egy lakásban, akkor nem biztos, hogy jót teszünk magunknak, hiszen nem is biztos, hogy tudjuk, hogy allergiásak vagyunk-e rá, vagy valamiére.
3: Igen, én ezt mindig szoktam mondani, hogy az allergiás beteg, vagy az arra hajlamos beteg ne tartsa a lakásában házi kedvencet. Mert van olyan, hogy csak a hajlamunk van meg az allergiára, de ezt a hajlamot nem bombázzuk azzal, hogy folyamatosan mondjuk macskaszőrtől, kutya, aranyhörcsök van a környezetünkben, akkor lehet, hogy ez nem manifesztálódik, nem fejlődik ki.
2: az élet folyamataink, ugye a bioritmusunk adja azt a kérdést, hogy mennyivel kell másabbul gondolkodni egy allergiás betegnek, például étkezés, folyadékbevitel, vagy egyebek kapcsán, vagy ez teljesen mindegy, hogy mit fogyasztunk?
3: Tehát, mint említettem, ki kell vizsgálni, hogy mire vagyunk allergiásak. Minden allergológusnak az első és legfontosabb tanácsa, hogyha olyan allergénnel állunk szemben, ami kiküszöbölhető, mondjuk egy macskaszőr, állati szőrtól, akkor ezt egyszerűen ki kell küszöbölnünk a környezetünkből, ki kell vonnunk. Pollenek esetén nyilván ez nem lehetséges, itt meg kell tanulnunk a különböző gyógymódokat, illetve az különböző orvosi tanácsokat meg kell tartani. A gyógymód nyilvánvalóan gyógyszeres kezelés, illetve különböző fizikoterápiás kezelések. Szoktunk olyan tanácsokat adni, hogy pollenmentes környezetbe menjen az ember, mondjuk akkor menjen, ha teheti nyaralni, akkor menjen a hegyekbe, amikor éppen itt tombol a parlagfű.
2: Segíthet-e az például, most csak ilyen keresztkérdést fogok feltenni, hogy például amikor ilyen típusú pollen szezon van, akkor például minden nap hajat mosunk. Mert hát ugye az is cél, hogy ugye ezeket ne tartsuk otthon.
3: Tehát az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogyha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál, bajusz kifejezetten, öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a irritáló pollent.
2: Tehát tulajdonképpen egy ilyen beteg számára mondhatjuk különben, hogy ő beteg? Vagy pedig csak tüneteket hol
3: közül?
2: Allergiás beteg, így van. Tehát az ő számukra azért segíthet az, hogyha a napnak bizonyos részét, akár mondjuk az éjszakát is, nem allergizáló környezetben fogja tölteni.
3: Természetesen szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet. Tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
2: Vannak-e esetlegesen olyan tapasztalataik az ilyen típusú gyógymódoknál, amikor említette a gyógyszert, hogy ezekhez hozzá lehet ezt szokni például?
3: Nagyon jól mondta, ezek a betegek szenvednek. Ez nem egy halálos betegség, viszont az életminőséget rendkívül rontja. Hogy képzeljen el egy sebészt, aki nem tud operálni, mert folyik az orra tüszök, vagy bármelyik munkaterületen mondhatnánk ezt. Mi természetesen az allergén megvonást követően gyógyszeres kezelést alkalmazunk. Kell ehhez szakmai tapasztalat, bizonyos ráérzés, hogy melyik betegnek milyen antihisztamin tartalmú gyógyszert adunk, mert elsősorban a tablettás formát adunk, és akkor próbáljuk mi is azokat a területeket kezelni, ahol az allergia támad. Tehát adunk perosz szájon átadandó antihisztamint, adunk orsprét, illetve adunk szemcseppet.
2: Kinőhető az allergia? Hogy azt mondja valaki, hogy én most fiatal középkorosztály vagyok, és akkor most mit tudom én most allergiás megbetegedésbe szenvedek, de hát mondjuk 10-15 év, aztán majd keresztül megy rajtam.
3: Szoktam mondani, hogy nem gyógyítható betegség, de nem szabad ettől megijedni. Vannak szakaszok, vannak tünetek, amikor tünetmentesebb a beteg, lehet, hogy egy jobb élethelyzetbe kerül, hormonális változása van, terhesség, szoptatás, menopauza, tehát sok minden befolyásolja azt, hogy mikor, milyen aktívak ezek a tünetek. Az allergiás mechanizmus, ha egyszer elkezdődött, az megmarad. Sőt, egy ilyen dominóelv szerint van, elkezdjük egy fűpollen allergiát, és akkor 10 év múlva megcsináljuk a bőrtesztet, az égvilágon minden allergiás. És ilyenkor megijednek a betegek, de szoktam mondani, hogy nem a bőrpróbát kezeljük, hanem a tünetet. Tehát csak azt az időszakot, amikor tünetes. Kereszt allergia létezik, tehát bizonyos pollenek génszerkezete hasonlít bizonyos ételek génszerkezetéhez. Erre vannak kereszt allergiára táblázatok, amit oda szoktunk adni a betegnek, hogy figyeljen oda, ha mondjuk például parlagfűre allergiás, akkor sajnos pont akkor érő görög sárga dinnye, paradicsom nem nagyon ehető, mert fokozhatja a panaszait. Allergia, mint említettem, egy tőről fakad. Tehát a lényege mind az étel, bőr, légúti allergiának, hogy másképp reagál a szervezet. Tehát allergiás betegek egy normál ételre, vagy egy kontakt fémre másképp reagálnak, mint akik nem allergiás mechanizmusú betegek.
2: Ha a gyermekemnek szeretnék segíteni, mert mondjuk allergiás beteg lesz, akkor mire figyeljünk nagyon-nagyon már egy gyermeknél?
3: Tehát ha már megvan a betegség? Ha megvan a betegség, akkor mindenképpen ne tartsunk házi állatot, mert említettem, hogy egy dominó módszer szerint akkor előbb mindenre. Ne tartsunk házi állatot a lakásban, minél sterilebb legyen a gyerekszoba, ne legyen benne szőttes, ne legyen tolpárna, ne legyen élővirág, sokat kiránduljon, sokat mozogjon.
2: Tehát akkor nem fogja magát ugye nem. A külső pollenek által még jobban? Nem?
3: Nem. Nem? Nem. Nem. Hát nyilván nem abban a parlagfőerdőben kell sétálni, ha éppen parlagfőre allergiás. De mint a fizikai tevékenység, a sport, a vitaminok, ez a puritán környezet, ez mindenképpen egy allergiás betegnek segítség.
2: Számít a D-vitamin bevitel, mert ugye most a hatalmas sláger, most mindenkinél ezért kérdezem meg, hogy ezt a betegséget, vagy ezeket a tüneteket befolyásolja.
3: A D-vitaminról köztudott, hogy immunstimuláló hatása van. Na most mi nem, az allergiás betegek nem immungyengék, pontosan az, hogy túl erős reakciót adnak. Uh-huh. Tehát D-vitamin, C-vitamin, hát most azt mindenki szedi. Kimutatott összefüggés az allergia és a D-vitamin szedése között nincs.
2: Szuper. Most már majdnem szakember is lettem ebből az egész témakörből. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta és megerősített minket ebben. Talán még annyit, hogy az emberek merjenek és induljanak el a szakorvosok irányába ebben a tekintetben. Ne várják meg, gondolom azt, hogy a tünetek olyan súlyossá váljanak rajtuk, hogy már később tényleg csak komoly terápiákat tudjanak kezdeni. Ez is számít azért, ugye, hogy nem mindegy, milyen stádiumban fogják meg ezt.
3: Igen, fontos, hogy időbe orvoshoz jöjjenek, mert ugye átalakulhat egy súlyosabb betegségbe, asztmába. Sajnos nagyon sok gyógyszer szabadon kapható, akár még gyógyszertárakban is, de én mindig úgy gondolom, hogy ez, ha szakorvos kezében van, és kombinálva, odafigyelve, szakmai tapasztalattal adja, sokkal hatékonyabb, mint ha bemegyek, és egyik patikában ezt kapom, a másikban azt kapom.
2: Az internet meg az öngyógyítás ebből a szempontból azt gondolom, hogy akkor nem 100%-os terápia.
3: Minden szempontból.
2: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, legközelebb is visszavárjuk ide. Dr. Csajbók Valériával, tüdőgyógyász allergológus főorvossal beszéltem, és még egyszer köszönöm, hogy rendelkezésünkre.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük sokan.

Sikeres volt Nyíregyházán idén is a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, és remélhetőleg a következő is sikeres lesz. Indul egy új, adj tovább, segíts másoknak, használt ruha és játékgyűjtés lesz majd városunkban. Adódik a kérdés, hogy van-e otthon olyan kinőtt gyerekruha, vagy pedig megunt játék, amelyre már nincsen szükségetek, de még jó állapotban van. Gondolom a legtöbben erre azt mondjuk, hogy igen, bőven van ebből. Hát akkor ne dobd ki, hanem add tovább és szerez vele örömöt egy másik gyereknek. A kezdeményezéssel ugyanis a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló kisgyermekeket szeretnék támogatni. A lehetőségre pedig vasárnap kerül sor, szeptember 6-án reggel 8 és délután 2 óra között. A Buzatéri piac a helyszín, a külső fedett rész, a Baba Börze helyszínén, és hogy mit várnak? Hát jó állapotú, tiszta, használható gyermekruhákat és játékokat várnak, az adományozásról pedig nem csak hogy segíthetünk, hanem még a környezetünket is védhetjük, hiszen nem kerülnek majd a szeméttelepre, hanem igazán jó helyre, a gyerekekhez kerülnek ezek a használaton kívüli játékok és gyermekruhák. További hírek pár perc múlva, 9 órakor. Ismét jönnek a frissek a Best FM-en.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
3: Helyi rádiókban.
2: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, átfogó modernizáció a Szixiben, biztonságosak a tanszerek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai Baba Börze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívül belül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a rádiumban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
4: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyerjes-Tanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, írja a nyíregyháza.hu. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás, itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára, holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új

Jó reggelt, itt a hónap utolsó napja és a hét első napja egyben, augusztus 31-e, most már 6 perccel 9 óra után, továbbra is a Best reggellel indítja a napját, és új hét, új programok jönnek például a Börzék hétvégén. Szeptember 5-én és 6-án 40. alkalommal érkezik Nyíregyházára a Nemzetközi Ásványbörze és Ékszer kiállítás, a helyszín pedig a Váci Mihály Kulturális Központ, szombaton 10 órától egészen 6-ig, vasárnap pedig reggel 9 és délután 4 óra között lesz lehetőség kilátogatni. Baba bőrze is lesz hétvégén, méghozzá vasárnapi napon, már reggel 6 órától, de egészen délután 2-ig. A helyszín pedig Nyíregyházán a búzatéri piac. Mindenféle gyermek kiegészítők és ruházatok cserélhetnek gazdát. Azt gondolom, hogy a selejtezésnek így a nyár végén tényleg eljön az ideje, de meg hát be lehet szerezni jó néhány hasznos kiegészítőt, már az őszi szezonra készülve.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: új hét, új programoknak, meg hát ugye véget ért a nyár, de az nem azt jelenti, hogy nem fog történni semmi. Kifejezetten érdekes programok várnak ránk ezen a hétvégén. Például szombaton lesz a 100 éves emlékfutam, az apropó pedig az, hogy 1926. október 10-én Károly Miklós elnökletével rendezték meg az első túraautó versenyt, és most egy évszázaddal később, szeptember 5-én szombaton a kálossemjéni Károly Kúria emlékfutammal, veterán autótalálkozóval és egésznapos családi programmal készül. Az emlék túrára amúgy 30 évnél idősebb autókkal fognak indulni. Ha pedig szeretné ezeket az autókat megtekinteni, akkor lesz rá lehetőség 10 órától Kálossemjénben. A Károly Kúriában, emellett pedig még a gyerekekre is gondolnak, például ugrálóvárral, meg a felnőttekre borkóstolóval. És ha már gyerekek, akkor a Lego játékváros biztosan nyerő lesz majd szombaton, szeptember 5-én. A Kossuth tér tel is tele lesz Legóval, különböző építési élmények várnak rátok, kreatív játékok, családi aktivitások, színpadi műsorok, koncertek, például Kalapjakab, Kabóca Báb Színház, Szingviki Disney műsorral készül, jön majd Farkasházi Réka és a Tintanyúl, emellett pedig lesz még robotika program, különböző látványos installációk, a nap zárásaként egy látványos fényfestés, és ami a legfontosabb, iszonyat mennyiségű Lego. Szombaton a Kossuth téren.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Újabb programtipek a Best FM-től, szintén szombatra, tényleg nagyon tartalmas ez a hétvége. Hogyan jön össze a mese és a pálinka? Hát néhány pálinka elfogyasztás után kiválóan lehet mesélni, de igazából még külön-külön is működik ez. Egy igazán különleges programmal készül a Sóstói Múzeum falu szombaton, az élőszavas mese és a pálinka túra találkozik egyetlen este alatt. A program majd este 6 órától kezdődik élőszavas mesével, és utána pedig majd este 7 órától indul a pálinka túra, amely során megismerkedhetünk a pálinka készítés és fogyasztás hagyományaival. Eléggé kecsegtető mesekocsma és pálinka túra múzeumfalu szombat. Na meg hát nem sokára, ha már maradunk itt a gasztrónál, jön a Tirpák Fesztivál is, a rendezvény legnagyobb hangsúlyát az ételek kapják. Mi nyíregyháziak tudjuk nagyon jól, hogy a helyi gasztró leginkább a savanyú sós alapanyagokon indul, így javarészt burgonyából, kukoricából, káposztából, füstölt húsokból, albából, dióból és szilvából készülnek majd az ételek. Szeptember 12-én és 13-án a belvárosban, a Kossuth téren.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében kell számítani a járművezetőknek. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyírjesztanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Hiba elhárítási munkákat végez a nyírtáv fő több nyíregyházi helyszínen, többek között a Bethlen Gábor 66 szám mellett, Északi körút 1 szám előtt, a Rákóczi utca 5 szám mögött. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat egyaránt érinti. Óvatosan, körültekintően vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Ez a bűvös nap is elindult, augusztus 31-e a nyár utolsó napja. Hát holnap már hivatalosan is úgy kell tennünk, mintha nem lenne szükségünk még legalább 3 hónap szabadságra, mert a jót könnyű megszokni. Ma már tényleg eljön az ideje délután, hogy a tavalyi szendvicset kivegyük az iskolatáskából, bepakoljunk holnapra, ugye a klasszikus mondat. Egy kicsit hamarabb kell kelni, ügyesebben, és számíthatunk arra, hogy azért jóval többen leszünk majd reggel az utakon. Egy ilyen reggelre ébredünk tehát holnap reggel 6 órától. Mára viszont búcsúzom, Simon Norbert vagyok, jön Szendi Hajnia.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Autóban, munkaközben vagy otthon a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több avat baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, Alvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben, ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
4: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
3: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják, kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás, itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára, holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra, mostani frisseket is köszönjük szépen, Dia. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a 103.9-en a Best FM-en. Augusztus utolsó napja van, ma az Erikákat köszönhetjük fel, hogy mit jelent a név, elmondom. Aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek, ellátogatunk többek között Miskolcra a kalendáriumban, és szó lesz arról is, milyen időjárással indul el idén a szeptember.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: vesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM

Augusztus 31-e van, ma az Erikákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Az Erika egy női név, és az Erik férfi név női párja. Gyakran tévesen azonosítják az Erika hanga növény névvel, nincs hozzá köze. Japánban is használatos női utónévként az Erika, de nem az európaiak által került oda, hanem ott is ugyanúgy, mondjuk azt, őshonos. Isten éltesse az Erikákat, például Balog Erika színésznőt, Bartos Erika írónőt, vagy éppen Erika Elenák amerikai színésznőt. Holnap, szeptember 1-én ne felejtsük felköszönteni majd az egonokat és az egyedeket.

0: Elmentünk a kutyánkkal étteremben, és aki ebben segített nekünk legutóbb is, Maglóczki Tibor kutya kiképző volt. Tibi már elmondta, hogy érdemes minél fiatalabb korban ezt elkezdeni, nyilván nem egy háromfogásos vacsorára térjünk be először a kiskutyánkkal az étterembe, hanem szaladjunk be valahova egy kávéra, üljünk ki a teraszra, és nagyon-nagyon fontos az, hogy nézzük, melyek azok az ingerek, amelyek befolyásolják a kutyánk viselkedését, és hát folyamatosan gondoljuk azt, tehát, hogy mit szeretnénk, hogy viselkedjen a kutya az étteremben. És ha megvan ez a cél, akkor ehhez tartsuk is magunkat, ez egy tanulási, szocializációs folyamat, amelyben a juti falat azért tök jól jöhet, tehát ha van nálunk direkt a kutya számára juti falat, akkor az nagyban elősegítheti azt, hogy ez a kutya, aki velünk van, normálisan viselkedjen, és a juti falatra no meg ránk figyeljen az étteremben, de vannak még praktikák, folytatjuk Maglóczki Tibor kutyatrénerrel.
1: Megint ugye figyelembe kell venni azt, hogy milyen típusú idegrendszerrel rendelkezik a kutyánk, mert jó a jutalomfalat a megerősítésre, de vannak olyan egyedek, amiket ez túlpörget. Akkor biztos, hogy ez jó.
0: Tehát, hogy még éppen az, hogy nem lenyugtatjuk, hanem felpörgetjük, mint az őrült ezzel a jutalomfalattal.
1: Igen, mert hogyha egy kevésbé képzett kutyát felpörgetnek a jutalomfalattal, és azért elkezd mászni az ölembe,
0: igen,
1: vagy elkezd ugatni, vagy ugrálni, akkor ezt is kell tudnom kezelni.
0: Igen.
1: Mondtam, hogy ez elég komplex folyamat.
0: Az.
1: Tudjam azt, hogy mit szeretnék, tudjam azt, hogy hogy tudom elérni, ismernem kell hozzá a kutyát, hogy hogyan fog reagálni nagy valószínűséggel ezekben a szituációkban, és ehhez kell alkalmazkodnom nekem is, ehhez kell alkalmaznom a megfelelő módszereket. Ugye ezt beszéltük valamelyik régebbi adásban, hogy vannak módszerek, de azt mindig figyelembe kell venni, hogy adott helyszín, adott kutya, adott gazdi, ez így alkot egy egységet.
0: Igen, így élsz egy egész kerek.
1: És nem lehet ráhúzni mindent egy sablonos megoldásra, mert vannak fő megoldási vonalak, de mindig van benne egy kis egyedi, amit nekünk kell tudni alkalmazni.
0: Arról nem is beszélve, hogy egyébként a kutyáknak se egyforma minden napjuk, tehát nekünk van étterem, ahol rendszeresen járunk a bodzával, és hát hol így viselkedik, hol úgy. Amit megfigyeltem, hogy ahogy bemegyünk az étterembe, jó, az orrával végig porszívózza, mert bigölt, tehát ez oké, ezzel nincs probléma,
1: hát
0: morzsa nem marad.
1: Ma, vagy nem.
0: Hát ennyi, igen, de hogy ahogy megérkezünk, az első dolga az, hogy vagy az én ölembe, vagy a férjem ölébe fel akar ugrani. És addig, amíg nem jön a kaja, ő addig ott ül, és utána megjön a kaja, akkor meg átmegy kunyerálóba, majd lefekszik és elalszik. Tehát, hogy ez van, de hogy van, hogy már rögtön elalszik az asztal alatt, de ez szinte ezt az ölbe ugrálós részt, ezt nem tudjuk megúszni. Miért jó neki, vagy miért alakult ez így ki?
1: Hát neki mindenképpen jó, mert ezt szeretné.
0: Jó, oké, csak hogy miért csinálja ezt? Tehát, hogy...
1: Igen, lehet egy bizonytalanság a részéről, de lehet, hogy már kialakult rossz szokás. Itt ugye nektek kellene felgöngyölíteni a problémát, hogy honnan indul ez, mióta csinálja, mikor kezdte el. Engedtétek neki, vagy nem engedtétek neki? Nyilván most már felugrik, akkor meg van engedve, legalábbis ő úgy értelmezi. De lehet ez egy bizonytalanság is, hogy most bemegy egy idegen helyre. Igen, bemegy egy idegen helyre, székek vannak, asztalok vannak, nem látja be a teljes teret.
0: Aha.
1: És azt mondja, ti meg magasabban ültök.
0: Igen.
1: Ezért felugrik az ölbe, mert ott biztonságos neki.
0: Igen.
1: De most eszembe jutott ugye az előző adásban, amiről beszélgettünk, hogy a kutya az ágyban, tehát szereti ezt a testi kontaktot. És a bizonytalanságát azt lehet, hogy így tudja egy kicsit kompenzálni, hogy figyelj, én most itt bizonytalan vagyok, de felugrok az öletbe, és akkor ott jól fogom érezni,
0: igen,
1: magam.
0: Onnan nézelődik meg, hogy el is alszik az ölembe, tudod, tehát ez a legjobb.
1: Hát
0: igen.
1: Akkor abszolút biztonságban érzem.
0: Mert amikor akkor átesett szegény, képzeld el, mert úgy szoktuk, és ezt mondom a gazdiknak, jó tanács étterembe, hogy te is mondtad, hogy jó, ha van póráz, és mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy ilyen flexi pórázunk van, és tudod, ahol a kezeddel benyúlsz a markolat, abba bele szoktuk tenni a széklábát, és akkor beállítjuk a flexit, mit tudom én, egy méterre, vagy másfél, hogy amit mondtál, hogy az legyen, hogy itt tényleg a pincér hátesít, és a férjem ő már lefékezte, de a bodza úgy gondolta, hogy felugrik az ölembe, de ugye rövid volt ez a póráz, ami volt hagyva, rajtam meg egy ilyen csúszó szoknya volt, tehát annyi történt, hogy a kutya vett egy lendületet, megpróbált felugrani, lecsúszott a szoknyámról, amit tépett, és közben neki hozott vizet is kiborította. Tehát így indítottunk, tehát hogy még étlapunk se volt, Tibi, de mi már megérkeztünk így.
1: Igen, tehát itt ugye, amiről beszéltünk, hogy sok tényezős.
0: Hát igen.
1: Mert szegény bodza a rövid póráz miatt okozott kalamajkát.
0: Is, igen.
1: De igen, hogyha tudjátok, hogy milyen hosszú a póráz, és nem tud felugrani, pedig felszokott,
0: igen,
1: akkor nektek fel kell készülni erre, hogy ha ugrik, akkor véletlenül se ugorjon, és ha már csak felnéz,
0: igen,
1: akkor már egyből le kell tiltani, hogy nem.
0: Igen.
1: Eszedbe se jusson. Jó, tehát itt van az, amit említettél, hogy meg előtte én is említettem, hogy ezeket a környezeti tényezőket nekünk beszélünk, mindig analizálni kell. Nyílt az ajtó, bejött valaki, hányan jöttek be, hangosan jöttek be, jött kutya, nem jött kutya, kisgyerek van, kettő szaladgálnak, kiabálnak, nagyon sok minden lehet. A pincér hogy jön?
0: Ja,
1: látta
0: igen.
1: A kutyát, vagy nem látta?
0: Aha.
1: Tudja, hogy ott van, vagy nem tudja, hogy ott van? Mert lehet, hogy ugye egy kevésbé szocializált kutya, vagy aki még tanulja a folyamatot, vagy éppen a gazdi nem figyel, az tehet egy olyan mozdulat, hogy kiugrik a pincér elé, és az már nem jó. Jó, vagy akár egy vendég kimegy a mellékhelységbe, jön vissza, stb. Megijedhet a kutyától.
0: Igen.
1: Vagy lehet, hogy nem ijed meg, de már olyan a kisugárzása, hogy lehet, hogy fél a kutyától.
0: Igen.
1: Meg fog változni a mozgása, a kutya ezt észre fogja venni.
0: Aha.
1: És nagy valószínűséggel jelzi is. Egy rámenősebb kutya az lehet, hogy kőkeményen ránéz, vagy lehet, hogy megmorogja, rosszabb esetben megugatja, vagy kiugrik. Jó? Tehát ezeket mindet figyelembe kell venni. De én pont ezért szeretek kutyával ilyen helyekre járni, mert annyira komplex, nagyon sok mindenre kell figyelni.
0: Meg jól is laksz, tudod?
1: Jól is lakok, így van, információval is jól
0: minden
1: lakom.
0: Irányból, igen, így is, úgy is, igen.
1: Igen. Ez egy nagyon jó visszajelzés, ez egy nagyon jó teszt egyébként a gazdiknak is, hogy az a kutya, amelyik egy ilyen helyen tud viselkedni, én meg tudom kezelni, akkor ott azért már tudunk valamit.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Augusztus 31-e van, ma az Erikákat és a Bellákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább a kalendáriummal. Nézzünk egy-két eseményt, amely augusztus utolsó napján történt. 1594 az első dátumunk, amikor is Báthori Zsigmond a kolozsvári piactéren lefejeztetett 6 török párti főurat. Árvíz volt Miskolcon, Magyarország legtöbb ember életét követelő áradása 1878-ban történt. Miskolc a Szimvapatak és a Sajó folyó vízgyűjtő területére épült, a vízbőség fontos szerepet játszott a város fejlődésében, de nagy esőzések alkalmával mindig veszélyessé vált a víz közelsége. Komoly pusztító árvizekről hallhattunk 1691-ben, 1788-ban, 1813-ban, és bizony 1845-ben is, tehát szépen sorban azért voltak bőven árvizek, de az 1878-as kimagasló augusztus 30-án a Dunántúl felől nagy esők, zivatarok érték el Észak-Magyarországot. Először Eger, Óhuta, majd Diósgyőr és Miskolc következett, ahonnan Tája, Golop és Mád felé vonult a vihar. Mivel a felhőszakadás egyszerre nagy területet érintett, a Bükk-hegységből lezúduló víz úgy felduzzasztotta a Szimva és a Pece patakot, hogy azok másnap hajnalban kiléptek a medrükből, és álmukból riasztották a polgárokat, elpusztította a víz Miskolc belvárosának nagy részét. A víztömeg megakadt az útjába kerülő hidakban, malomgátakban, házakban, és magával sodorta őket. Nagy mennyiségű hordalékot felhalmozva a hidak környékén és a zsilipeknél. A belvárosban percenként fél méterrel emelkedett az áradás, így a menekülés lehetetlen volt. A város egyes részein 4-6 méter magasan állt a víz. Csak Miskolcon 2182 ház dőlt össze, a város épületeinek a fele károsodott, és 277 ember életét vesztette. 1896 a következő dátumunk, amikor is ünnepélyes keretek között augusztus 31-én átadták a budapesti nagykörutat. A nagykörút Budapest belvárosának egyik legfontosabb útvonala, melynek a pesti szakasza a Duna egyik természetes mellékágának folyómedre mentén épült ki, így a mai értelemben vett tervezője tulajdonképpen azért nincs. Ezen a napon vonult be a szovjet vörös hadsereg Bukarestbe 1944-ben, elhagyta Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, mely az NDK területén állomásozott, ez 1944-ben történt. 97-ben pedig Diana Velszi hercegné Párizsban ezen a napon vesztette életét. És akkor nézzünk egy-két hírességet, aki ezen a napon született. Révész Géza honvédelmi miniszter 1902-ben, Almási Albert magyar színész 1930-ban, Hugh David, Pulitzer Nobel-díjas amerikai elméleti fizikus 49-es, akárcsak Richard Gere Golden Globe-díjas amerikai színész. Ezen a napon született Jeff Hardy, amerikai profi pankrátor 1977-ben, még Tóth Angelika magyar színésznő énekesnő 1991-ben. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy indul a szeptember időjárási szempontból. Szeptember első két napján már érezhetjük, hogy a meteorológiai ősz megérkezik. De az időjárás azért még nem fordul egyik napról a másikra ősziesre, bár sokan ezt várnánk. Kedden, szeptember 1-én egy közelgő hidegfront hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet idehaza. A front előtt azonban még többfelé kellemesen meleg, késő nyárias időre is számíthatunk. A Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki holnap záporok, zivatarok, míg az ország kelet és délkeleti részén továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 25 és 31 fok között alakul. A front érkezésével északnyugatira fordulhat a szél, és helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Szerdán, szeptember 2-án már frissebb levegő érkezik fölénk, ezért több fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. Szerdán a változás felhős időt hoz, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, 23-28 fokos csúcs hőmérséklettel. A hajnalok viszont még egyáltalán nem lesznek hidegek, a következő két napon 13-19 fokra ébredünk majd. Érdekesség, hogy szeptember 1-én egészen szélsőséges hőmérsékleteket is mértek már Magyarországon. A szeptember 1-i országos melegrekord 36,9 fok volt, amelyet 2015-ben Dombegyházán mértek. Ugyanezen a napon a hidegrekord egészen elképesztő, mínusz 1,9 fok volt, 1923-ból származik és Orosházán regisztrálták ezt. Az ősz első napjait időjárási szempontból tehát kellemesnek mondhatjuk majd, viszont hogyha valaki utazna, akkor szólok, hogy Európában szeptember elején továbbra is mediterrán térség lehet a legjobb választás, hogyha valaki napsütés, nyaralást tervez. Görögország, Ciprus, Málta, Dél-Olaszország, Spanyolország, mediterrán részei a következő időszakban is jó eséllyel kínálnak strandidőt. Közép-Európában viszont már változékonyabb időjárással kell számolni. A jelenlegi kilátások alapján a kontinens déli része kedvezőbb lehet egy szeptember eleji tengerparti pihenéshez, még az Alpok térsége már hűvösebb és csapadékosabb időt hoz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon, készül a tanévre a szakképzési centrum, veszélyeket is rejt a szüret. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az UNIDEB. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Megtartotta a tanévindító értekezletét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről, és a legfontosabb feladatokról, teendőkről, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el 2 ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták, az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
2: Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések. Záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára. Holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: A híreink elolvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. További kellemes szép hétfőt kívánok. Hát kérem szépen, az idei nyári szünet utolsó napja a mai. Remélem mindenkinek jól telt ez az időszak, az iskolásokra gondolok. Mármint a nyár. Hát azt nem lehet mondani, hogy végig esett az eső, és ezért nem tudtunk fürdőzni, ugye? Tehát, hogy így esőnek szinte nyomát sem láttuk, borzasztó. Szóval augusztus 31-e van, Isten éltesse az Erikákat és ölelés a születésnaposoknak. Megyünk tovább itt a Best FM-en. Hamarosan elmondom, hogy alakult most a világ legélhetőbb városainak listája. Aztán köszöntjük a születésnapja kapcsán Richard Gere-t, lesz világhíradó, és moziba is ellátogatunk majd a csütörtöki premierek kapcsán.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Arcon. Kitekintünk, a legélhetőbb városokat keressük most fel, mert hogy megérkezett a világ legélhetőbb városainak listája. Már is mondom, hogy Budapest például hogyan teljesített, 4 helyet visszacsúszott az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így a magyar főváros a 173 vizsgált város közül a 36. helyen végzett. Kopenhága megőrizte az első helyét, miközben Ázsia egyre erősebben teljesít, több közel-keleti város viszont a romló biztonsági helyzet miatt látványosan visszaesett. A világ legélhetőbb városainak mezőnye idén összességében nem változott gyökeresen. A rangsor mögött azonban jelentős az átrendeződés. 30 különböző mutatót vizsgáltak 173 város esetében. Az értékelés 5 fő területre épült. Stabilitásra, egészségügyre, kultúrára, környezetre, oktatásra és az infrastruktúrára. Ezek alapján alakították ki a 100 pontos élhetőségi indexet. A vizsgált városok átlag pontleszáma idén 76,1 lett, vagyis megegyezik azzal, ami tavaly volt. Az egyes területeken ugyanakkor már más a helyzet. A stabilitás átlagos pontszáma fél ponttal csökkent. A kultúra és környezet kategóriában kisebb visszaesés mértek. Az egészségügyi mutatók ezzel szemben javultak, hát nem száguldoztak, de 0,7 pontot sikerült javítani, és kisebb előrelépést regisztráltak az oktatás, az infrastruktúra terén is. A rangsor élén Kopenhága végzett, amely ezzel megőrizte tavalyi első helyét. A dán fővárost Bécs és Melbourne követi. A legjobb 10-ben továbbra is elsősorban fejlett, gazdag országok városai szerepelnek, köztük több ausztrál, kanadai, japán és svájci nagyváros. Nyugat-Európa továbbra is a világ legerősebb régiója az élhetőségi szempontból, előnye azonban már nem nő. A régió átlagos pontszáma stagnál, miközben az ázsiai városok tovább javították az eredményüket. Ennek okaként a világ 20 legélhető városa között már 9 ázsiai és 7 európai található. A magyar főváros 91 pontot szerzett, így a 36. helyen végzett a 173 várost felvonultató rangsorban. Ez 4 helyezéses visszaesést jelent az előző évhez képest, miközben Budapest összesített pontszáma 1 ponttal csökkent. A magyar főváros ezzel azon városok közé került, amelyek az egyik legnagyobb helyezésbeli visszaesést produkáltak. Ugyanennyit rontott Luxemburg, Abu Dhabi, Dubaj többek között. Budapest 91 pontos eredmény azonban továbbra is kifejezetten magasnak számít. Összehasonlításképpen jegyzem meg, hogy Zürich 96 ponttal lett az 5., Auckland 95-tel a 12., Luxemburg pedig 95 ponttal a 15. helyet szerezte meg. Fontos ugyanakkor, hogy a rangsor nem egyszerűen azt vizsgálja, mennyire kellemes egy városban élni. A stabilitás, egészségügy, oktatás, kultúra, környezet, az infrastruktúra állapota egyaránt szerepet játszik a végeredményben.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Isten éltesse Richard Gere-t, azt a színészt, aki nagyon hamar megőszült, de hihetetlenül jól áll neki. 1949-ben született a sztár, augusztus 31-én Philadelphiában, Pennsylvania államban. Tehát sármos a mai napi. Művészi pályáját nem Hollywoodban egyébként, hanem a színpadon kezdte, és fiatalon elsősorban a színház világa vonzotta. A 60-as évek végén is több színpadi szerepe is volt, amellyel egyre többen ismerték meg. 73-ban a londoni Grease színpadi változatában is játszott, ez egy nagyon fontos állomás volt pályakezdőként az életében. 79-ben különösen nagy szakmai figyelmet kapott a Broadway-n bemutatott Ben című darabban, amelyben egy homoszexuális férfit alakított egy náci koncentrációs táborban. Filmes karrierje a 70-es évek közepén indult el. 1977-ben a Looking for Mr. Goodbar című filmben tűnt fel. Egy évvel később a Mennyei Napok című alkotásban játszott főszerepet, és ezzel nagyon komoly szakmai elismerést zsebelhetett be. Az igazi áttörés azonban 1980-ban jött el, az American Gigolo, amelyben egy elegáns és titokzatos férfit alakított. A film Gere-ből rövid idő alatt Hollywood egyik legnagyobb férfi sztárját és szexszimbólumát csinálta. 82-ben jött a Tiszt és Úriember, amelyben egy fiatal katonatisztet alakított, hatalmas közönség sikert ért el. A 80-es években többféle szerepben is próbált bizonyítani, hogy nem csupán romantikus filmsztárként képes megállni a helyét. 90-ben két fontos film is meghatározta a karrierjét, a Belső ügyek című krimi, és persze a Micsoda nő című romantikus vígjáték. Julia Roberts oldalán hatalmas világsiker lett, és hát máig Richard Gere egyik legismertebb filmje, és persze azóta már színházi produkció is készült belőle. A 90-es években olyan filmekben láthattuk, mint az Ősz New Yorkban, a Szökevény menyasszony, vagy éppen a Legbelső félelem. A Chicago világsikerét se felejtsük el, 2002-ben jött el a karrierjében ez az újabb hatalmas siker, a musical, amelyben egy ügyvédet alakított, és hát ezért meg is kapta az első Oscar-díját is, egészen pontosan a film elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-t. Richard Gere alakítását is nagyra értékelték, de saját szobrot nem kapott. Pályája később szakaszában egyre gyakrabban vállalt kisebb költségvetésű független filmeket is. Az elmúlt években sem vonult vissza teljesen a filmezéstől, dokumentumfilmek készítésében is szerepet vállal és producerkedik. Richard Gere életének egyik legfontosabb része évtizedek óta a buddhizmus. A buddhizmus iránt már fiatal felnőttként kezdett el érdeklődni, többek között a japán zen buddhizmus tanulmányozta. 82-ben találkozott először a Dalai Lámával Indiában, és ez a találkozás rendkívül nagy hatással volt az életére. Richard Gere azóta a tibeti buddhizmus elkötelezett gyakorlója, és a Dalai Láma egyik legismertebb támogatója. Vallási meggyőződése nem csupán magánéletére hatott, hanem humanitárius munkájára is, különösen a tibeti emberek ügyének támogatására. Saját bevallása szerint a buddhizmus egyik fontos tanítása számára a türelem, az együttérzés és az önmagunkon való folyamatos munka, és egyszer így fogalmazott: a buddhizmus egy olyan út volt számomra, amely azonnal igaznak és őszintének tűnt, és soha nem hagyott cserben.

Szendi Hajni vagyok, és egy kicsit kitekintünk Magyarországról. Jön a világhíradó. Hát nyissunk Izlanddal, mert hogy kijöttek most már az eredmények, hogy Izland nemet mondott az EU-ra, tehát nem indulnak újra a csatlakozási tárgyalások. Izland elutasította a kormányjavaslatát, nem kívánják újra rendezni és újra kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A kérdésről kiírt népszavazáson a szavazatok döntő többségét megszámolták, és hát kiderült, hogy 52,2%-on állt a nemek aránya, tehát úgy döntöttek, hogy nem kérnek az Unióból. A kormány úgy keretezte a referendumot, hogy most vagy soha. A miniszterelnök augusztusban közölte, hogy amennyiben a nem szavazatok nyernek az uniós csatlakozás hosszú időre, leveszik a napi rendről. Nos, ez meg is fog akkor így történni. Lövöldözés volt egy svájci technopartin, egy ember meghalt és többen meg is sérültek. Egy 22 éves fiatal nő hunyt el, és öten sérültek meg a lövöldözésben Svájc északi részén egy rendezvényen. A különböző súlyosságú sérültek 24 és 27 év közöttiek, 4 férfi és egy nő, mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Közel 3500 ember bulizott együtt. 10 lövést lehetett hallani, a bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérik, hogy maradjanak távol a bűncselekmény helyszínétől. Nem a becsületes utat választották, 50 ezer doboz sört loptak el Kaliforniában, erről a megkárosodott cég adott ki egy közleményt. A feltételezett tettesek egy elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer doboz sört, mintegy 70 ezer dollár értékben, ez 22 millió forintnak felel meg. A valószínűsíthető bűncselekményre akkor derült fény, amikor az elosztóközpontban útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket. A rendőrség közölte, hogy az egyik szállítmány 45 ezer dollár értékben elindult, viszont az alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal vette át az cuccot, és hát tulajdonképpen 25 ezernyi dollárnyi italt meglovasított. És végül, de nem utolsó sorban, irány Észak-Ciprus, ahol felborult egy komp, és több mint 260 ember volt a fedélzeten. Ennyi utas szállított a katamarán típusú komp vasárnap Észak-Ciprus partjainál. Sérültekről, halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés. A jármű a Ciprus északi részén található Kerína kikötőjéből indult a dél-törökországi állomás felé, ám a parttól mindössze néhány kilométerre bajba került. A nemzetközileg el nem ismert észak-ciprusi török köztársaság közlekedési minisztere Erhan Arikél megerősítette a baleset tényét, és közölte, hogy a mentőcsapatok megérkeztek és kimentették az embereket. Ez volt a világhíradó.

csütörtök, akkor debütál majd idehaza a Méz király. A Csaló csajok Párizsban című film, újra mozikba kerül a Terminátor 2, az ítélet napja, bemutatják a Torrente 6. részét, de debütál majd a Tériszony című film is, na már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Tériszony egy angol-amerikai tájföldi thriller, és Tom Brittany a főszereplője, Michael Spearing és Peter Spearing a rendezők, tehát egy testvér pár, egyelőre a filmről ennyi információ van. Műsoron lesz majd a Méz király, az angol-amerikai krimi főszereplője, Matthew McGenagy és Andrew Patterson a film rendezője. Az oklahomai vidék mélyén él Amazing King, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluesgrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is ő irányítja. Amikor elhidegült, nevelt lánya visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és a családi vállalkozást közösen vigyék. De a mézipar kegyetlen világ, a férfi riválisai azzal fenyegetőznek, tönkreteszik mindazt, amit eddig felépített, erről szól a film. Debütál egy francia vígjáték is, Csaló csajok Párizsban címmel. Fanny le van égve, gyereket vár, és mindent megtesz azért, hogy lakáshoz jusson. Végül potom pénzért sikerül szerezni egy álomszép párizsi lakást egy idős hölggyel kötött életjáradék szerződés keretében. És hogy mi a bökkenő? Meg kell várni, amíg a néni meghal, és voilà, övé a lakás. Csak hogy Madame Massena egyáltalán nem készül meghalni, sőt, valósággal kivirul. Kiderül, hogy profi szélhámos, aki egész életében olyan kétségbe esett vevőket csapott be, mint Fanny. Ami ezután következik, az egy fergeteges, kegyetlenül vicces párharc egy elszánt fiatal nő és egy fondorlatos mindenhájjal megkent nagyuk között. A film címe Csaló csajok Párizsban. Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő, 1991-ben került a hazai mozikba a Terminátor 2. része, az ítélet napja. Arnold Schwarzeneggerrel, Linda Hamiltonnal a főszerepben, ugye James Cameron rendezéséről van szó. Most azonban a filmet újra megtekinthetjük. Most a hazai mozikban újra debütál, hát biztos lesz olyan, akinek ez újdonságnak számít. A 6. részéhez érkezik a Torrente, az elnöki ügy, a szatirikus vígjáték, a spanyol társadalmi és politikai sztereotípiákat vicceli el, valós eseményeket parodizál, politikai szféra különleges vendégszerepléseivel. Erről szól tehát a film. Nos, jó szórakozást kívánok, azt gondolom nem lehet okunk a panaszra, elég színes a paletta szeptember 1. premier dátumán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hírhegyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
2: Helyi rádiókban.
1: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, átfogó modernizáció a Szixiben, biztonságosak a tanszerek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai Baba Börze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívülbelül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, érje a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a Szeládiumban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
3: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyerjes-Tanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, írja a nyíregyháza.hu. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések. Záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára. Holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek délben itt a Best FM-en, friss hírek, információk pedig természetesen egy órakor is jönnek, majd jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, hamarosan mi is főzünk egyet. Friedrich Antas séffel ellátogatunk Marokkóba, aztán szó lesz arról is, hogy elszabadult oroszlánokat keresett a rendőrség, de disznókat találtak, és megpróbáljuk azt is kideríteni, hogy igaz-e az, hogyha almaecetet iszunk, akkor fogyni fogunk.

Elszabadult oroszlánokat keresett a rendőrség, ez a cím már önmagában figyelem felkeltő, mert honnan szabadultak el, miért és mit csináltak, ugye rögtön ilyen kérdések jutnak az eszünkbe, viszont ha hozzáteszem azt az infót, hogy egyébként oroszlánokat nem találtak, de disznókat igen, akkor a történet tovább csavarodik. Na nézzük akkor, hogy hogyan is néztek oroszlánnak disznókat. Egy oroszlán és egy kölyke kóricálhat Indiana állam Hancock vagy Madison megyében, ezt írta The Hills. Aztán a bejelentést megkapta a Madison megyei sheriff hivatal és egy lakostól. Azt írta a lakos, vagy azt mondta telefonban, hogy ő tök nyugodt volt, kinézett az ablakán, és egy körülbelül 130 kilós, kék hámot viselő nőstény oroszlánt látott, de az nem is volt egyedül, egy olyan 45-70 kilós kölyök is ott volt mellette, aztán egy drónozó hasonlót nyilatkozott. Tehát már ketten is ezt mondták, így mindenki meg volt arról győződve, hogy tuti biztos, hogy ott van egy oroszlán és a kölyke. A hatóságok órákon át keresték a nagymacskát, földi egységeket, hősugárzó drónokat is bevetettek, nem találták őket. Egyetlen állatmenhelyről sem jelentették azt, hogy eltűntek volna állatok. A Madison megyei sheriff hivatal közölte, nem tud olyan engedélyről a megyében, hogy lehetővé tennék oroszlán tartását. Viszont arról, hogy az Indiana Star is beszámolt, később volt az ügynek egy fejleménye, mert hogy oroszlát nem, de más találtak. Egy helyi macskafélékre specializálódott állatmentő csoport, egy egzotikus macskamentő központ vezetője Rebecca Rizzo azt mondta, a Madison megyei sheriff hivatal felvette velük a kapcsolatot a szakértelmük és a segítségük miatt. 15 percen belül ők el is indultak, a hőérzékelő drónok pedig nagy állatokat észleltek. A kivonuló csapat tagjai megtalálták az állatokat, de azok nem oroszlánok, hanem disznók voltak. A szakember arról beszélt, hogy a mentőszolgálatnál eltöltött 20 év alatt nem volt még ilyen esete. Párducokat, medvéket, más vadállatokat már jelentettek nekik. Igaz, azokat se találták meg. Madison megye sheriffje azt mondta, az eredeti bejelentőkön kívül más nem látta az oroszlánokat, de azért kéri a lakosságot, legyenek óvatosak. Szóval érdekes, disznó volt az oroszlán, oké. A kérdés az egyébként számomra még, hogy mit keresett rajtuk egy kék hám, vagy az se volt?

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágerei közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Csodálatos a földközi tenger és annak vidéke, és hát ha azt gondoljuk, hogyha szépen sorban végigmegyünk a földközi tengeren, akkor szinte mindenhol ugyanazokat a gasztronómiai élményeket kapjuk, akkor azért az elmúlt pár adásból már kiderült, hogy ez nem igazán így van. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy például a mai úti célunk Marokkó, az miről is, mivel is tűnik ki a többiek közül. A vonató végén Friedrich Antal, séf, szia Anti.
1: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Már az afrikai kontinensen vagyunk, Észak-Afrikában, és Marokkó nagyon-nagyon közel van Európához, tehát effektív a Gibraltár másik felén ott van Marokkó, és ez azért befolyásolta a marokkói konyhát, meg a marokkói gasztronómiát mindenképpen, mert hogy rengeteg európai hatás érte, miközben az afrikai hatás, meg az afrikai kultúra is megjelenik, és az is elég erős nyomot hagy. Itt is van a bazár sorok, meg a sivatagok van, és itt is a sivatagos részek miatt is megvan ez a hagyományos, ez a tázsin nevű edény, amiben például főznek.
0: Ez, az ez a tázsin, amit leássunk a földbe, és egy fél napot őrizzük.
1: Így van. Tehát náluk ez nagy hagyomány, nagyon-nagyon működik ez tökéletesen. És vannak különböző nagyon érdekes ételeik Marokkónak is, ami kimondottan ilyen Marokkóhoz kapcsolható és marokkói ételek, de hogy is fogalmazok, itt is vannak különböző nagyobb régiók, van a berber rész, az a hegyvidéki ételeket képviseli, aztán a szaharai, a déli nomád ételeket képviseli, a szaharai rész, a városi, udvari konyha, ez a Marrakesh, Rabat, nagy városokban, pedig a nagy császárság volt, és a császári városoknak meg az udvari konyhája ott volt leginkább elterjedve, ami már az olyan ételek, amik különböző európai, portugál, spanyol hatásoknak ki volt téve, többek között ennek is. És ezzel egy ilyen fúzionáltak, nagyon jó fúzionáltak. És persze van tengerpartjuk, az északi ételek, rengeteg nagyon jó tengeri ételik van természetesen, illetve a vallás, itt a muszlim vallás az nagyon rányomja a bélyegét az ételekre, ez a ramadán idején, hogy ilyen bőjt, meg olyan bőjt van nekik, és akkor ott a ramadán idején nem ehetnek húst.
0: Igen.
1: Paradicsom, csicseri borsó, lencse, vagy nagyon speciális ilyen halakat tudjuk ehetnek, viszont a fűszereket azt lehet-e. Az nagyon-nagyon megy mindenképpen. Úgyhogy én nekem ez az észak-afrikának nagyon érdekes ételeik vannak Marokkónak, úgyhogy én nekem azért is egy olyan különleges ízvilágot adnak össze ezek a receptúrákban is, ami egyben egy ilyen közel-keleti, egyben az európainak a keveréke, úgyhogy nagyon érdekes. Van például az olyan csirkéjük, amely savanyított citrommal van készítve. Ez a savanyított citrom, az pedig az úgy van elkészítve, hogy olívóolajjal rétegezve a szeletelt citrom fűszerekkel van pácolva, és a grillezett sült csirke ezzel a citrommal van tálalva. Készítettem ezt a citromot, és nagyon-nagyon finom, és hetekig elállt, nagyon elállt, ilyen befőttes üvegbe, egyszerre többet is kell belőle készíteni, de például van, amikor az egyik kedvenc húsféleségük, a bárányhús, a szilvával, a szalcilvával és mézzel, ez egy alapétel náluk, amikor omlósra sült bárányhús ezzel az édeskés ízzel van kombinálva, de van például egy másik, egy pitéjük, egy nagyon pastéja névre hallgató pitéjük, amikor leveles rétes tésztában van, galamb húsból készült ragú csomagolva, és az van megsütve, ez a pastéja néven. Ennek majd a receptjét fogom. Hát nem is galambbal is el lehet készíteni, de én csirkésre.
0: Igen, gondoltam.
1: Közreadni, hogy az egy kicsit könnyebb, egyszerűbben, bár megmondom őszintén, én mostanában az elmúlt időszakban többször készítettem galambot rendezvényekre, esküvőkre, és nagy sikere volt. Az emberek egyből arra repültek rá.
0: És tészerűen szólva.
1: Igen. Úgyhogy nagyon érdekes, és még folytatom majd.
0: Rendben, akkor legközelebb is irány Marokkó. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

escort. Vannak mindig ilyen felkapott dolgok, hogy a teljesen hétköznapi dolgok, amik körülöttünk vannak, hogyha azokat elkezdjük enni, inni, kenni, spriccelni, akkor le fogunk fogyni, ugye? Tehát ilyeneket sokat hallunk. Hát az alma ecetet én egyébként hallottam már fogyasztószerként is emlegetni, meg azt is mondják, hogy akinek refluxos baja van, sok a gyomorsava, alma ecet kúrát érdemes tenni. Nos, az alma ecet körül már évek óta keringenek a fogyással kapcsolatos ígéretek. Egyesek szerint felgyorsítja az anyagcserét, mások szerint csökkenti az étvágyat, akad, aki reggelente egy pohár vízbe keverve esküszik rá. Jól hangzik, viszont érdemes különválasztani azt, ami valóban alátámaszt a kutatások, attól, amit inkább csak az interneten olvasunk. A Femina most utána járt. Tényleg fogyaszt-e az almaecet? Nos, az almaecet egyik fő összetevője az ecet sav. Ennek a szervezetre gyakorolt hatását több vizsgálatban is tanulmányozták. Az eredmények alapján lehetnek olyan élettani hatásai, amelyek közvetetten hozzájárulhatnak a testsúly kontrolljához. Egyes kutatások szerint például étkezés mellett fogyasztva mérsékelheti az étkezés utáni vércukorszint emelkedést, hatással lehet a teltségérzetre. Ez azért érdekes, mert hogyha valaki hosszabb ideig érzi magát jól lakottnak, könnyebben elkerülheti a felesleges nassolást. Az viszont már más kérdés, hogy mindebből következik-e látványos fogyás. Nos, a Femina szerint nem igazán. A rendelkezésre álló vizsgálatok többsége kicsi, rövid ideig tart, ezért az almaecetet nem érdemes önálló fogyókúrás módszerként kezelni. A hatás, ha van is, inkább szerény lehet.

hosszú-hosszú ideje már. Évente kétszer megcsináljuk ugyanazt a rutint. Az egyiket szeretem, a másikat meg pont nem. Átállítjuk az órát, én a téli időszámítást szeretem, olyankor úgy érzem, hogy utolérem magam, a nyárinál meg rohanok, a teendőim után úgy érzem, hogy rövidebb a nap. Szóval évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése az Európai Unióban, de egyelőre továbbra sem született végleges döntés. Most az is kiderült, mely napokon kell számolnunk a téli és a nyári időszámítás közötti váltással, egészen 2031-ig. Tavasszal egy órával előrébb, ősszel pedig egy órával visszaállítjuk az órákat. Bár az okostelefonok, más digitális eszközök ezt automatikusan elvégzik helyettünk, a szervezetünket sajnos nem lehet egyetlen gombnyomással átállítani. Sokan panaszkodnak fáradtságra, rosszabb alvásra, koncentrációs nehézségekre az óraátállítást követő napokban.

Nem véletlen, hogy hosszú évek óta újra és újra felmerül, végleg szüntessük már meg az évi kétszeri váltást. Az Európai Bizottság még 2018-ban tett javaslatot a szezonális óraátállítás megszüntetésére. Az ezt megelőző uniós konzultációban mintegy 4,6 millióan vettek részt. A válaszadók 84%-a támogatta az óraátállítás eltörlését. Aztán egy évre az Európa Parlament szintén támogatta a változtatást. A folyamat aztán itt pont elakadt. Az egyik legfontosabb kérdés ugyanis az, hogy az egyes országok melyik időszámítást tartsák meg véglegesen. A döntést ráadásul érdemes összehangolni a tagállamok között, hiszen az egymással szomszédos országok eltérő időzónája a közlekedésben, a kereskedelemben és a mindennapi életben is problémákat okozhat. Bár időről időre felröppen a hír, hogy már csak egy-két óra átállítás van hátra, jelenleg nincs meghatározott időpontja a rendszer megszüntetésének. Sőt, az Európai Bizottság 2026 márciusában közzétette a következő évekre vonatkozó hivatalos menetrendet, és ez szerint a jelenlegi szabályozás alapján 2031-ig már tudjuk, hogy mikor lesz óraátállítás. Szóval lehetséges, hogy addig így is marad ez, és állítgatjuk évente kétszer. 2027. március 28-a és október 31-e lesz majd az az két dátum, amikor állítjuk az órán. 28-ban március 26-án és október 29-én, 29-ben március 25-én, október 28-án, 2030-ban március utolsó napján és október 27-én, 2031-ben pedig március 30-án és október 26-án lesz óraátállítás. Ez persze nem jelenti azt, hogy 2031-ig mindenképpen velünk marad az óraátállítás, de azért sejthető. Az uniós intézmények és a tagállamok időközben meg is állapodhatnak az új szabályokról, és akkor a rendszer megváltozhat 2031 előtt is. És hogy mikor lesz a következő óraátállítás? Idén a nyári időszámítás március 29-én kezdődött, a következő óraátállítás pedig október 25-én vasárnap hajnalban lesz. Ekkor Magyarországon hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis áttérünk a téli időszámításra, amit én szeretek, és 1 órával többet alhatunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több avat baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben. Ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
7: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
6: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás, itt Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszára, holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk Dia egy óra múlva újra. Nagyon kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és remélem ezt az órát is együtt töltjük. Nem tudom ki, hogy van vele, én Mozartot nagyon-nagyon szeretem. De egyik rokonom, amikor terhes volt, akkor ugye olvasta, hogy komoly zenét kell hallgatni, így elkezdte hallgatni Mozartot, mert hogy azt mondta, ez emészthető, olyan ideges lett, hogy azt mondta, ez biztos nem tesz jót a gyereknek. Hát én nem vagyok ezen a véleményen, én imádom Mozart összes művét, amit így eddig hallottam. A Mozarttal kapcsolatos kutatások pedig mindig izgalmasak. Hát kérem szépen, most kiderült, hogy egy eddig ismeretlen Mozart kéziratra bukkantak, hamarosan elmondom, hogy mit is írt le a zseni. Aztán jön a kalória dópallagja, Alexandra dietetikussal teázunk, és megvizsgáljuk azt, hogy tényleg jó-e az, ha minden nap eszünk uborkát.

imádom Mozart zenéjét, egyszerűen nem bírom beemelni, hogy valaki ekkora zseni volt, mint ő, ugye, ha ismerjük az életútját, a róla készült film, színházi darab, és nem is olyan régen ugye egy sorozat, nagyon izgalmas életutat mutat be. Minden esetre hihetetlenül termékeny szerző volt annak ellenére, hogy milyen fiatalon ment el, és azt gondolnánk, hogy már mindent tudunk, amit Mozart csinált, leírt, jegyzett, pedig kiderült most, hogy nem. Mert hogy ismeretlen Mozart kéziratra bukkantak, 250 év után azonosították. A dokumentumból új fuvola hárfadarabokat ismerünk meg. Az is kiderül, hogy hogyan is tanított Mozart fiatal zeneszerzőként Párizsban. Tehát 2,5 évszázadon át névtelen zenei füzetként lapult a francia nemzeti könyvtár gyűjteményében. Az a 44 oldalas kézirat, amelyről kiderült, hogy Amadeusz saját kezű írását is tartalmazza. A különleges dokumentum új zenékkel gazdagítja a Mozart életművet, és arról árulkodik, hogyan tanított a zeneszerző Párizsban. A felfedezés még februárban történt a párizsi francia nemzeti könyvtár zenei osztályán. A kurátor egy 18. századi névtelen és cím nélküli zenei füzetet vizsgált, amikor felismerni vélte benne Amadeusz Mozart kézírását. A szakember egy kollégáját is megkérte, hogy ellenőrizze a feltételezést. Ő is azt mondta, ez Mozart. A végső megerősítésre áprilisban került sor. A salzburgi Mozart igazgatója, Mozart Múzeum igazgatója is azt mondta, ez az kézirat hiteles, tényleg a Mozarté. A felfedezés jelentős, hiszen Mozart párizsi tartózkodásának utolsó időszakáról, valamint a zeneszerző kevésbé dokumentált tanári munkájáról is új információkat szolgáltat. A 44 oldalas dokumentum Mozart 1778-as párizsi tartózkodására vezethető vissza. A zeneszerző a gróf lányát tanította a zeneszerzésre. A fiatal nő kiváló hárfás volt, az apja ismert fuvolista, és Mozart egyik párizsi támogatója. A füzetben zeneszerzési gyakorlatok plusz 7 fuvolára és hárfára írt darab is található. Egyébként az is kiderült most, hogy nem minden sor Mozarttól származik. A kéziratban tanár és tanítvány írása összefonódik. Néhány gyakorlatot teljes egészében a növendék jegyzett le. A dokumentum nem csupán új Mozart kompozíciót őriz, hanem egy tanítási folyamatot is dokumentál. Mozart zeneszerzéssel kapcsolatos oktatói módszereiről kevés korabeli bizonyíték maradt fenn, a most azonosított füzet ennek a legkorábbi ismert példánya.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Folytatjuk a kalóriadóval, teszünk az egészségünkért, a vonal túlvégén pedig itt van Pallagi Alexandra dietetikus. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
0: Nos, hát akik rendszeresen hallgatnak minket, tudják, hogy te Angliában vagy, és hát az angolokról az esőn kívül eszünkbe jut az is, hogy folyamatosan teáznak, de a teafogyasztás nyilvánvalóan azért a magyaroknál sem egy idegen történet. Miért előnyös, hogyha teát iszunk?
1: Több dolgot is ki tudnék emelni. Az első talán az, hogy hozzájárulhat a folyadékfogyasztás növeléséhez, ami alapvetően mindenkinek nehezen szokott menni, pláne a téli időszakban, de ilyenkor a teák nagyon nagy segítségünkre lehetnek. Akkor a reggel fogyasztott teák jó hatással lehetnek az emésztőrendszer működésére. Akkor vannak olyan teák, amelyek legfontosabb alkotó elemei a polifenolok és a flavonol származékok. Ezek antioxidáns hatással rendelkeznek, és az antioxidánsok gátolják a szervezetben felhalmozódott káros szabadgyökök sejtkárosító folyamatait, és egyébként a zöld teának picit magasabb ez a flavonoid tartalma, mint a fekete teáé.
0: És hogyha már ezt így említetted, azért sokan azt szokták mondani, hogyha fekete teát vagy zöld teát iszunk, akkor az talán még erősebb élénkítő hatással van ránk nézve, mint hogyha kávéznánk. Fekete vagy a zöld tea a jobb választás? Mind a kettő színezi a fogat, azért ezt ne felejtsük el.
1: Igen, pontosan. De a különböző kutatások eredményeit olvasva azért nehéz eldönteni, hogy a zöld vagy fekete teát helyezzük előtérbe. Mindkettőről kimutattak több egészségvédő hatást is. Bizonyítottan kedvező hatásokkal rendelkezik a fekete tea, de főleg Japánban végzett kutatások alapján időnként egyébként a zöld tea előtérbe. Hogyha összességében nézzük a teával kapcsolatos tanulmányokat, akkor azok legnagyobb része a fekete tea előnyeit emeli ki.
0: Egyébként, hogyha az ember elmegy egy ilyen szupermarketbe, akkor talál hát ilyen filteres teákat többnyire sokfélén, de vannak ma már ugye kifejezetten ilyen teaboltok is, ahol a teafű gömbökbe van, meg mindenféle ilyen csili-vili dolgokat csinálhatunk. Lehet, hogy azoknak az élettani hatása erősebb, nem, mint a filteres teáké.
1: Hát igen, hogy azért sok múlik a feldolgozás módját, hogy milyen minőségű a tea, hogy ez tényleg egy jó minőségű tea füvet tartalmaz, akár filter, akár ha sima fűről beszélünk, vagy esetleg egy rosszabb minőségű, úgyhogy azért itt is azt gondolom, nagyon sok tényező van, ami meghatározza.
0: Ó, meg hát a teaszertartások, és sorolhatnám, szóval igen, azért ki lehet ez gyúrni, de hogyha most reggel csak annyi időnk van, hogy gyorsan forralunk egy kis vizet, belemártjuk a filtert, és akkor megisszuk, akkor mondjuk a koffein tartalommal hogyan bánjunk? Tehát kávé vagy tea?
1: Hát ne vegyítsük a kettőt. Aha. Talán ez a legfontosabb, tehát hogyha kávéztunk, akkor néhány óra így ne ígyunk fekete teát, kólát, energiaitalt, mert az lesz a vége, hogy túl magas koffein bevitel miatt túl pörgünk, idegesek leszünk. Alapvetően egyébként ez egy ilyen érdekes, hogy sokan, tehát akár kávéról vagy fekete zöldtáról van szó, azért iszták a reggel folyamán, mert hogy fáradtan ébrednek, és akkor ettől ilyen frissességet várunk. De alapvetően, még ha nem is érezzük úgy, az alvás után a szervezetünk alapvetően ki van pihenve, tehát ilyenkor a tea vagy kávé koffein tartalma nem igazán tud hozzáadni az energiaszintünkhöz. Sokkal előnyösebb, hogyha ezt mondjuk a délelőtt folyamán fogyasztjuk el, vagy kora délután, akkor ténylegesen tudja növelni az energiaszintünket, míg reggel ez nincs így.
0: Ehhez képest mindenki reggel hajgálja be itt az 1-2 darab kávéján. Egyébként, igen, hogyha a kávé és a koffeinre rákeresünk az interneten. Én nem is tudom, hogy van-e még egy olyan dolog, ami ennyire megosztó. Tehát van, aki azt javasolja, hogy ne ígyunk kávét, mert hogy ennyi volt nekünk hosszú távon. Mások azt mondják, hogy kifejezetten előnyös, hogyha kávézunk. Hát azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amiben nem fogunk tudni most dülőre jutni, mert hogy mások is vitatkoznak ezen. De talán arról megközelíthetnénk, hogy mennyi koffein az, ami még egészséges, amit bevihetünk a nap folyamán.
1: Hát egyébként, hogyha kiegyensúlyozott az életmód, akkor a koffein fogyasztás elvileg nem okozhat gondot, amennyiben nem lépjük túl a napi 400 mg-ot. Ez nagyjából 4 csésze hosszú kávénak, vagy 8 csésze fekete teának felel meg.
0: Na, akkor egész jó. Ja, azt hittem kevesebbet fogsz mondani. Jó van akkor. Nincs nagy gáz, mondhatjuk ezt is.
1: Egyébként... Hát igen, itt azt kell figyelembe venni, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy tényleg azért a legtöbben nem csak kávét vagy teát isznak, hanem a kettőt vegyítik, esetleg még egy kis kóla, egy kis energiaital, és hogy alapvetően azért ezek is hozzájárulnak a koffeinbevitelünkhöz, uh-huh. amiről nem szabadnak feledkezni.
0: Lehetett az energiaital dolog, hogy teljesen rosszul vagyok, miatt egyszer olvastam, hogy egy ilyen kis piciben is tudom, hány csésze kávének megfelelő koffein van. Tehát az a csoda, hogy nem megisszuk és nem kapunk infarktust, mondjuk én meg se iszom. Mindenki fogyaszthat egyébként teát, vagy van olyan eset, amikor azt mondjuk, hogy nem kellene?
1: Hát alapvetően hogy vannak különböző betegségek, például egy reflux, bélgyulladás, epebetegségek, ahol a fekete, főleg az erős fekete te, a zöld te, nem javasolt, inkább ilyen világosra főzött, akár gyümölcsös teák. Akkor a refluxnál egyébként a gyümölcsös teák fokozhatják a sabtermelést. Igen, vannak olyan teák, amik kifejezetten jó, például ha valaki nehezen alszik el, a citromfűte, a hasi panaszoknál édeskömény, a várandóság alatt is ugye vannak tiltólistás teák, mert az alhasi vérbőséget ezáltal a vetélés kialakulásának esélyét tudják fokozni, szóval itt a meghatározó az egyén, és az alapján tudjuk megmondani, hogy melyik az a tea, ami nem javasolt, és melyik az, ami bátran fogyasztható.
0: De hogyha problémánk van, akkor viszont kereshetünk gyógyteákat, és ahogy mondtad, azért valami kifejezetten azért jót tesz nekünk, hát vannak ilyen pH-csökkentő teák, meg epeteák, gyomorteák, refluxteák, vérnyomás csökkentő teák, emésztést elősegítő teák, és akkor csak egy pár jutott eszembe. Hát azt hiszem, ez a tea dolog az, amiről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, talán egyszer visszatérünk rá, de mára ennyi, köszönöm szépen, Szandi.
1: Én is köszönöm, szia!

mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: Van egy rokonom, aki azt mondja, ahogy elkezd érni az uborka, ő attól kezdve minden nap eszi. No, hát én szenvedek az uborkától, a férjem szerint azért, mert ritkán eszem. Halljuk, hogyha az ember nem bírja az uborkát, meg kell pucolni, de én úgy is szenvedek tőle. Na mindegy, előbb-utóbb lehet, hogy csak beevelem, mert hogy így a nyers uborkát nem bírom, a csemege uborkáért őrülésig vagyok. Minden esetre az uborka egy olcsó, sokoldalú élelmiszer, amely nem csak a hidratáltság fenntartásában segít, hanem a csontok, a szív, a bőr, az anyagcsere egészségét is támogatja. Az uborka rendkívül tápláló zöldség, magas a víztartalma. Fontos vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaz, miközben kevés kalóriát, zsírt és nátriumot viszünk be vele a szervezetünkbe. Nos, most kiderült, hogy milyen hatással van az uborka a szervezetünkre. Körülbelül 96%-a az uborkának víz, tehát kiváló választás, ha szeretnénk megfelelően hidratáltak maradni. A megfelelő folyadék bevitel fontos, mert hogy segíti szabályozni a testhőmérsékletet, védi, síkosítja az ízületeket, támogatja a fertőzések elleni védekezést, eljuttatja a tápanyagokat a sejtekhez, hozzájárul a szervek megfelelő működéséhez, javíthatja az alvás minőségét, és kedvezően hathat a memóriára és a hangulatra. A vízivás mellett tehát uborkával is növelhetjük a napi folyadékbevitelünket. Az uborka jelentős mennyiségű K-vitamin tartalmaz, ez pedig kulcs szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében. Az alacsony K-vitamin szintet a kutatások a csonttörések magasabb kockázatával hozták összefüggésbe, tehát erősítsük a csontokat uborkával. Csökkentheti egyes daganatok kockázatát is ez a zöldség, mert hogy az uborkában lignán van, amely a polifenolok csoportjába tartozó növényi vegyület. Ezek antioxidánsként működnek, és egyes kutatások szerint hozzájárulhatnak bizonyos daganatos betegségek kockázatának csökkentéséhez. Emlőrák, illetve a menopauzán átesett nőknél azt mondják, hogy mindenféleképpen ajánlott megemelni ezt az anyagot, a lignán bevitelt. Más kutatások szerint a lignánok fogyasztása az ösztrogén receptor pozitív emlőrák alacsonyabb kockázatával is kapcsolatban állhat. Egyes eredmények szerint a lignánok más daganat típusok, például a nyelőcső, gyomor vagy a vastagbélrák kockázatát is mérsékelik. Mindemellett támogatja az uborka a szív és az érrendszer egészségét is, mert hogy tele van flavonoidokkal, és segíthet a vércukorszint szabályozásában. Hozzájárul ahhoz, hogy csökkentse a vércukorszintünket, tehát a cukorbetegségnél az inzulin működésének, a vércukorszint szabályozásának kiemelt szerepe van, ezért itt ismét segíthet az uborka. Ráadásul régóta használják a bőr irritációinak enyhítésére is. Sokan tesznek uborkaszeleteket a szemükre, hogy csökkentse a duzzanatot, alkalmazzák napégés után hűsítő borogatásként. A kutatások azt mutatják, hogy az uborka gyulladás csökkentő hatása részben annak köszönhető, hogy gátolhat bizonyos enzimeket, illetve befolyásolhatja a sejtek közötti jelátviteli folyamatot. Tanulmányok szerint az uborka fogyasztása hozzájárulhat egyes bőr problémák és fertőzések megelőzéséhez is. Tisztító hatással lehet a bőrre, enyhítheti az irritációt, hűsítheti a bőrfelületet, csökkenti a duzzanatokat. De van, akinek óvatosan kell bánni az uborkával. Emésztőrendszeri problémák esetén például egyeseknél ugyanis puffadást, emésztési panaszokat okozhat. Az irritabilis bél szindrómában vagy más emésztőrendszeri betegségben szenvedőknek oda kell figyelni arra, hogy az uborkára hogyan reagál a szervezet. Véralvadási zavar, vérhígító esetén, ha valaki ilyet szed is, oda kell figyelni, mert hogy a magas K-vitamin tartalmú élelmiszerek befolyásolják egyes véralvadás gátló gyógyszerek hatását. És ha valaki szénanáthás, akkor nagyobb eséllyel jelentkezhet úgynevezett orális allergia szindróma az uborka esetében. Ez akkor fordul elő, amikor a friss zöldségben található bizonyos fehérjéket az immunrendszer összetéveszti a pollenekkel, és jön az allergiás reakció.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én akkor

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de átadom a szót ezzel a lendülettel természetesen Dékán Pistinek is, viszont előtte még mindenféleképpen szeretnék egy-két programot kiemelni a következő napokból. Például holnap jön az Utazók a könyvtárban, Sipos László, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Galíciai Elegancia nyomában című vetített képes előadását nézhetjük meg a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Folytatódik szeptemberben is a helytörténeti esték, szeptember 4-e lesz a következő dátum, amikor a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban betekintést nyerhetünk vármegyénk kutatóinak munkáiba. 80. előadással folytatódik a sor. Kéri Péter április 24 Szent György ünnepe kihajtás című etnó, valamint Kéri Péter és dr. Borbé Balázs az Aszalt szilvalevestől a Kuconyákig című gasztrofilmjének bemutatója lesz majd, tehát szeptember 4-én a vetítés után beszélget

És is kezdődik az alkotókkal. Megemlékezés lesz Nyíregyházán szeptember 4-én az 1944-es bombázás emlékére a 82. évforduló alkalmából a szabolcsi repülőkről tartandó megemlékezésre és koszorúzásra hívják, várják az érdeklődőket szeptember 4-én 9:30-tól a vasútállomásra, majd 10:30-tól az északi temetőbe. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu. Én most búcsúzom, kellemes délutánt és jó iskolakezdést, sok-sok pozitív élményt és ismeretet kívánok a gyerekeknek, holnap becsengetnek, de én is jövök majd délelőtt 10-kor. Szendi Hajnit hallottam.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon, készül a tanévre a szakképzési centrum, veszélyeket is rejt a szüret. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az UNIDEB. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Megtartotta a tanévindító értekezletét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről és a legfontosabb feladatokról, teendőkről, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el 2 ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták, az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
4: Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják kisebb felhősödések. Záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszála. Holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Hétfő délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Van előttünk 4 óra, mint minden hétköznap délután. Jönnek a legnagyobb dalok, informálódunk, játszunk, teszünk egészségünkért. Minden itt lesz, amire szüksége van. Janet Jackson már rögtön pörög is. All for you!

A legnagyobbak között informálódunk, már is itt vannak az időkép adatai, hogy nézzük, hogy hogyan alakul a délután időjárás. A hőmérőnkről 34 fokot olvastam, az időkép adataiból pedig kiderül, hogy mára ez a csúcs értékünk, innen lefelé fogunk csúszni. Egészen majd 17 fokig, akkor lesz majd a kedd reggel is tart. Egyébként marad a változékony napos idő, egy-két felhő kúszik a fejünk felé nagyjából 17 órától, akkor egyébként fordul majd a szél iránya, ami jelenleg délnyugati, aztán majd délkeletivé fordul, egy kicsit talán hűvösebb lesz a hajnalban. Megnövekszik a csapadék érkezésének valószínűsége, mindösszesen 12%-ot ígérnek a kedd hajnali percekben, de én azért hoztam adatként. Továbbra is nagyon magasak a pollenterhelési adatok, a gombák, a parlagfű magas szintjére készüljön, míg a csalánfélék közepes szinten terhelik szervezetét. Ez tehát a legfrissebb előrejelzés, majd frissítgetjük még, csak hogy képbe legyünk, és közben itt van a Gorillaz.

A Groove Jet, Sophie's Backstore-tól a legnagyobbak között, miután Dalos Bogival folytatjuk, keresgetjük a helyünket, előtte pedig írásbeli ideértünk lehet már jelentkezni az őszi érettségire, ami, ahogy lenni szokott, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító vagy előrehozott vizsgákat is jelenthet, majd szintem elő, hiszen ez is nagyon fontos, hogy szeretnénk kicsit javítani, jobb pontokat elérni, esetlegesen egy jobb iskolába való bejutás érdekében. Szóval szeptember 7-éig lehet jelentkezni az október-november érettségi vizsgákra. Az MT mindent megtalál, egyébként a vizsgai időszak október 12-től november 20-áig tart. Infók a Best oldalán, ahogy mondtam, Dalos Bogi énekel, Topazzal, majd taposunk és vissza a klubba, Madison Avenue-val.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. Should truly be a reason for us to change.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ráncok a szemem alatt az FLM dal, a Hoffer Dani, és ugye Császár előtt közösében született meg a banda még valamikor a 90-es években, aztán jó ideig csendben voltak, ez az új dal egyébként, mert hallottunk, Simple Red a folytatásként, és nézzük a programot, méghozzá a Baba bőrzét, mely nagyon sokunknak kedvelt kikapcsolódás, a kincs keresgetése szeptember 6-án 6 és 14 óra között lesz majd megrendezve. Ez a kis alkalom a Búzatéri piac fedett külső területe adja a helyszínt, ahogy ez lenni szokott, érdemes időben érkezni, mert akkor mi minden is van. Aztán persze egyre fogyatkozik az áru. Szeptember 6 tehát. Aztán adománygyűjtés, ruha adománygyűjtés. Szerintem ez is óriási dolog. Ilyenkor pakolásszuk a szekrényt, tesszük el a nyári cuccokat, és vesszük elő az őszi átmeneti időszak öltözékét. Ilyenkor rengeteg mindent szortírozunk, ne a kukába tegyük, ajándékozzuk el. Segít ebbe az IAK tájékoztatót a nyíregyháza.hu-n talál. Simple Red a folytatásként, aztán majd jön Artful Dodger, meg Molnár Ferenc Pajabeával.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en Diától. Aztán hát csusszanunk a játékos perceinkbe. Itt van velünk a Pizza Mafia játéka ajándéka, a Super Pizza menü, melyet majd megnyerhet valaki. Ahogy lenni szokott sorsolás útján, úgyhogy érdemes keresni ma is bejegyzésünket Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, átfogó modernizáció a Szixiben, biztonságosak a tanszerek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán. Az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai Baba Börze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívül belül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a Szenádiumban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
4: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyerjes-Tanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, írja a nyíregyháza.hu. Kánikulával búcsúzik a nyár, tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütés csak néhol zavarhatják, kisebb felhősödések, záporok, zivatarok leginkább a Dunántúlon fordulhatnak elő, máshol alapvetően száraz időre van kilátás. Nyíregyházán napközben 33-34 fokot mérhetünk, majd a legmelegebb órákban éjszaka 16-18 fok közé süllyed a hőmérő higanyszála, holnap elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Három perccel járunk, három óra után el is startolt a Pizza Mafia játékait a hétfőben. Egy nagyon egyszerű kérdést talál Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá, hogy regisztrálhassam a játékba, és a végeredmény majd a sorsolás, mely 4 órakor valakinek szerencsésen a pizzákat hozhatja a konyhára.

M&S klub sikerét hallgattuk, ez volt az ifjú volna, itt a legnagyobbak között a Bombom, pedig mindjárt énekel a hétvégi királylányt, be is készítettem. És beszélgessünk a pizzákról, ha már pizzamafiás játékunk indult el így a hét elején, és ígértem egy egyszerű játékot, akkor nézzük, hogy ön hogy szereti a pizzát, és itt a feltét, esetleg a sajt, vagy a tészta, hálaga, minősége, vastagsága is érdekel, számít. Már csak azért is, mert én sokszor a szemem alapján döntöm el, hogy milyen pizzát vegyek, vagy fogyasszak, és csak később nézzem meg, hogy mi az összetétel. Ön hogy van ezzel? Így várom üzeneteit ebben az órában is közben. Ahogy mondtam, pörögnek a legnagyobbak a Bombonnal. Már kezdünk, és a Lighthouse Family Hike dala után Szabi est is énekel.

Szabi est, és egy átira adta vissza véreit a legnagyobbak között, miután igazi klasszik dalok is pörögnek a Behind Blue Eyes Limp Bizkittel a 2000-es évek elejére talán, ha jól emlékszem, bár lehet, hogy a 90-es évek végére ugrunk, szóval érdemes meghúzni a biztonsági övet az ideutazó székben, és nézni a bejegyzésünket, mert Facebook oldalunkon ma is megtalál Best FM Nyíregyháza, ott kell hozzászólni, hogyha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékában. Mégpedig milyen a legjobb pizza, mi a feltét, milyen sajttal, milyen tésztával ropogjon, vastag legyen, vékony legyen? Vagy éppen mit lehet elrontani? Ez is érdekel, ilyen üzeneteket is nagyon szívesen olvasgatok, hiszen hogyha kizárjuk a rosszat, akkor nem marad csak a jó, ugye? Pizza Mafia által készített a leggyorsabb üzenet Nikolettától érkezett. Ez egy kicsit a hajazós, nem? Flóra sokkal konkrétabb, vékony tésztájú pizzát szeret, amúgy ilyen paradicsom szószos, békönös, vagy más sajtos cucc ez. És csak néhány üzenet érkezett, de már látjuk, hogy a sajtosat szeretjük a leginkább, hiszen írta ezt nekünk Anita is, hogy sok sajt legyen rajta, és Marietta is úgy írta, hogy sok sajt, de vékony tésztával szereti. Hát azt gondolom, ezt a játékot sem fogjuk végigolvasni, mert akkor nagyon éhesek leszünk, de ne feledje, mindenkit regisztrálok, aki hozzászól a játékhoz, mert Facebook oldalunkon ma is megtalál Best FM Nyíregyháza. Folytatjuk a Limp Bizkittel, a Behind Blue Eyes után majd a Kelemen kabátban csapata is érkezik a Nem Tudom dallal.

Close to you, de jó ez a dal, hozta lendületet, a melós percek mellékitartást kívánok is. Egy kicsit pillancsunk Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza, ott pörög a Pizza Mafia játéka egészen pontosan. Ott tud csatlakozni méghozzá úgy, hogy válaszol a feltett kérdésre, mégpedig mi a kedvenc pizzája, milyen a kedvenc pizzája, milyen az a pizza, amit elrontanak, mi az, amit szeretünk benne, vékony legyen, vastag legyen a tészta, sok legyen a feltét, vagy paradicsomos legyen, esetlegesen a sajtra is kitérhetünk egy pár gondolat erejéig, és nagyjából megfejthetnénk, hogy mi az, ami mindenkinek bejön. Az látszik, hogy a sajtot mindenki szereti a pizzán, és az is látszik, hogy javarészt a vékony tésztát szeretjük. Általában ez valami sonkás, kukoricás, ahogy olvasom itt az üzenetekből, de itt van például az ananászos pizza, Mónika választása kedvence, Andrá jobban körbe írta, nekem a jó pizza olyan, amit gazdagon, vannak feltétek, nincs megígve, és sajt kerül a tetejére. Ezzel azt gondolom nagyon sokan egyetértünk, de legalább körvonalazódik, ugye Andrea? Szóval várom üzeneteit, hozzászólásait, egészen 4 óráig pörög játékunk, a Pizza Mafia játéka, amikor majd sorsolok, és megtudjuk, hogy kiviheti haza a szuper pizza menüdben a 2 pizzával, mely biztosan nagyon ízleni fog, hiszen a bolognéz és a gusztó pizzák mindannyiunk kedvence. Én azt gondolom, várom üzeneteit, tehát, és hozom a dalokat egészen pontosan Gáspár Lacénekkel. Az utolsó nyári napon a füllet forró nyárdalát hallgatjuk, aztán Kings of Leon is itt velünk mindjárt.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

A repülők berregett a Tour de France után. Már is nézzük a Pizza Mafiás játékot, mely elérhető még mindig Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne felejtsd, ott kell hozzászólni. Keresse meg a posztot, szóljon hozzá, hogyha megteszi, regisztrálom, aztán majd virtuális kalapunkból sorsolok a 4 órai hírek előtt, így derül ki ma is, hogy ki a nyertesünk, aki már holnaptól át is veheti a nyereményét, a szuper pizza menüt, a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, de előtte még válaszoljon a kérdésre, milyen a legjobb pizza ön szerint, nem feltétlenül a kedvencére vagyok kíváncsi, hanem a véleményére, hogy vastag legyen a tészta, vékony legyen a tészta, milyen legyen a feltét, milyen legyen a sajt, mennyire süssék át, ropogós legyen az a tészta, vagy elég, ha csak jól meg van sütve. Én például szeretem, amikor egy kicsit olyan sötétebb a színe. A kenyérnél is egyébként, bár jó pár éve nem ettem kenyeret. Szóval így várom üzeneteit, hozzászólásait, melybe bele is olvasok, jobban mondva néhány üzenetet felolvasok. Vékony tészta, szalámi, sonka, kukorica, ananás, sajt. Húha, ez azért érdekes kombó. Küldte ezt Erzsébet. Kapok olyan üzenetet is, aki megmondja, hogy milyen a rossz pizza, tenger, gyümölcsei az nem, de egyébként bármi jöhet, János nének. Zsavaj úgy írja, mindegy, csak legyen hozzá fokhagymás, kapros, mártás. Hát nem mindegyikhez passzol szerintem ez a fajta öntet. Így jönnek az üzenetek, látjuk, hogy a sajtot mindenki oda írja, bármint, hogy kell egy jó pizzához, és megoszlanak a vélemények a vastag és a vékony tészta kapcsán, nagyjából 50-50. Ma még 20 perc mai játékunkból, várom üzeneteit, hozzászólásait, és közben hozom a dalokat. A Safri Duo folytatja, egy kis ütögetés vár ránk, Bája Bája után Rúzsa Magdi új dala, ez a nyári zápor.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Minden jó, ha jó a vége, legalábbis egy valakinek tutira így van ez, hiszen ő majd holnaptól át is veheti a nyereményét a Super Pizza menütben a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, ha már így megfejtettük, hogy milyen a jó pizza, ugye? És a másom akkor arra jó volt ez, hogy mindenki jegyzetelt, és amikor egy ilyen nagyobb társaságú pizzát rendelünk, akkor így látjuk, hogy nagyjából hova kell lőni, hogy mindenki megtalálja maga kedvencét, hiszen ebből már azért lehet egy eszenciát vonni. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a legjobb pizza, vagy ön szerint milyen a legjobb feltét, a tészta állaga. Egyébként elmondhatom, illetve hát mindig csak pislogok, hogy nem igazán látok teljes kiörlésű tésztából készült pizzákat sehol se, bár én nem eszek fehér kenyeret, szóval nekem ez mindenképpen szívfájdalmam, és elmondható ugyanez egyébként a lángosra, abból se tudok soha egy jót tenni. Úgyhogy ezt azért fel lehetne venni a repertoárba, bárkinek is, vagy mindenkinek is. Nézzük a nyertes üzenetet, így hangzik. Szia, ananászos pizza! Hát tudtam én, hogy ez a játék ilyen kis egyszerű lesz. A nyertes üzenet Mónikától érkezett. Gratulálok, jó étvágyat kívánok öném a Super Pizza menü. Már is leadom a nevét a srácoknak, holnaptól már át is veheti a nyereményét, és hát gratulálok még egyszer. Köszönöm mindenki hozzászólását. Holnap újra játszunk majd. A hét minden dolgos napján hozom majd a Pizza Mafia ajándékát, illetve kapjuk tőlük. Most pedig csusszalunk át a következő órába, hírek után már a közlekedésen a fókusz.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
4: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több avat baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben. Ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
6: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
5: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Nagyon-nagyon meleg van odakint, 33 fokot mutatnak a hőmérők, citromsárgariasztás van egyébként kiadva. Zivatarok érkezhetnek, az autóban nagyon nem éreztem jól magam, amikor érkeztem a stúdióba, úgyhogy ön is készüljön folyadékkal, hiába ez a nyár utolsó napja, készülnünk kell a forróságra. Best.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: A legfontosabb a biztonság, mindig erre hívom fel a figyelmét, a passzív biztonsági rendszerek használata. Nem hogy ajánlott, hanem kötelező, ne feledkezzünk el róla. Still folytatjuk a Kiss from a Rose, a Batman Forever egyik betétdalaként érkezik hozzánk. Útmunka pedig szinte mindenhol, egy-két kivétellel, ahol már lezáródtak az aszfaltjavítási munkálatok, de még sok helyen készülnünk kell rá. Közműhelyre állítás a Nádor utcában, Lobogó utca, innen is úgy látom, hogy még mindig tartanak a munkálatok, Rákóczi utcán is. Mindezek mellett dolgozik a nyírtávhő, a korszerűsítési munkálatai még pörögnek, hogy a fűtés szezonra majd 100%-osak legyenek. Szóval van mire figyelni, városunk szerte kisebb-nagyobb akadályok, bójakerülgetés, közműfedlapok, szintbehelyezése is pörög, zajlik a városban, a körúton azonban már lezárultak a munkálatok. Itt már jól lehet közlekedni. Várom észrevételeit, kiegészítéseit ma is, mint ahogy mindig 30-33-3-109 mantránkat jól ismeri már. Dr. Csajbók Valériát várjuk majd. Fél ötkor Szakács Tibor vendégeként, és az allergia, mint ilyen, azért évről évre előkerül, sőt, sajnos elmondhatom, hogy egyre többen vagyunk allergiások. Hát jönnek majd ide a fontos infók. Fél öt?

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Eljött a perc, amire vártunk legalábbis allergiásként. Tutira ezt mondhatom, hiszen azért engem már nagyon-nagyon régóta, 10 évek óta kínoz az allergiám és a parlagfű erősödése, mármint a pollen koncentráció erősödése egyre nehezebb perceket okoz, és tutira nem vagyok én ezzel egyedül. Dr. Csajbók Valéria érkezik Szakács Tibor vendégeként a folytatásban a Csak 10 percben, hogy rendbe tegye a dolgokat. Allergia, ennyire egyszerű a téma, érdemes tehát figyelni, és közben azért szemüket tartsák a pályán, hogyha bármit látnak az utakon, akkor üzenjenek 33 33 103 9. A városban egyébként számtalan változásra készülnünk kell, ugye a holnapi nap az iskola kezdésről szól, a buszmenetrend módosítását már nagyon sokszor megbeszéltük, de mindenképpen készülnünk kell rá. 5-ös, 55-ös, 55A, 7-es, 8Y és a 8-as menetrendjei módosulnak. Ez néhány perces finom hangolást jelent, érdemes szemmel követni az eseményeket, egyébként kibontva a cikket a Best FM oldalán ma is eléri. Gajazási munkákra is számolnunk kell, a nyírvévé teszi a dolgát, lesz ez majd a Dob utcai tömbelső területén, méghozzá elsején, holnap ezzel is számoljon, ne álljunk az elkerített területre ezzel is. Érdemes készülni, csak 10 perc, ezzel pedig már is folytatjuk. Szakács Tibor, Dr. Csajbók Valéria.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Egy sokak által várt és nagyon népszerű dologról fogunk a mai nap folyamán beszélgetni, és egy olyan szakember a vendége a stúdióban a rádiónak, aki ennek az egész területnek speciálisan is szaktudója. Én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Csajbók Valéria lesz a beszélgetőtársam, tüdőgyógyász, allergológus, főorvos. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm itt a stúdióban.
6: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
5: Allergia. Mondhatjuk-e azt, hogy népbetegség manapság, hiszen most már azt gondolom legalábbis, hogy egyre több ember az, aki ilyen típusú tünetekkel folyamatosan jelentkezik, és ilyen problémákkal.
6: Biztonsággal mondhatjuk, hogy népbetegség, bár pontos statisztikai adatok nincsenek, mert ez nem egy bejelentésre kötelezett megbetegedés, de hát tapasztaljuk, ha csak a városban járunk, vagy a környezetünkben, hogy egyre több a tüsszögő allergiás beteg.
5: Ha már tüsszögünk, akkor miért tüsszögünk? Mert ugye az alapkérdés az az, hogy ez most hirtelen honnan jött ez az allergia, milyen múlt?
6: Na most az allergia mindig is létezett. Vannak feljegyzések, eperallergia még az ókorból, vagy egyik császárunk rovarméreg allergiában halt meg. Tehát ez egy nagyon régi megbetegedés. Ennek az előfordulása nyilván az urbanizációval, a lakosság tömörülésével, egyhelyre tömörülésével fokozatosan növekszik. Levegőszennyezettség, minél kevesebb a természet közeli élmény, be vagyunk zárva egy zárt, úgymond városi közösségbe. Allergiának tulajdonképpen sok formája van. Mi tüdőgyógyászok a légúti allergiás megbetegedésekkel foglalkozunk, de vannak gastrointestinális allergiás betegségek, illetve a bőrgyógyászati allergiás megbetegedések.
5: Ebből most az átlagember ugye azt fogja leszűrni, hogy tüsszögök, prüszkölök, folyik az orrom, de mindenféleképpen rosszabbul vagyok, ugye?
6: Tehát az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből.
5: Tehát akkor az emberi test okos, és már is védekezik ellene.
6: Okos, túlreagál. Túlreagál.
5: Ezek a reakciók mindenkinél ugyanolyanok?
6: Tólig változik. Tehát vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami az allergiás aszmába torkolhat. Tünetek enyhék, és mindenkinél más. Függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
5: Ez nem csökken véletlenül?
6: Nem csökken, nő az allergiás megbetegedések száma, mert az allergia újra termeli önmagát. Ha egyik szülő allergiás, akkor kb. 30% eséllyel a gyerek is allergiás lesz, ha mind a kettő, az már 60%. Egy éves kor fölött szoktunk allergiáról beszélni, vagy egyáltalán allergiás tüneteket vizsgálni gyereknél. Nőknél talán gyakoribb, városi lakosságnál az előbb elmondottak alapján talán gyakoribb. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy mire vagyunk allergiások. A meglévő allergéneket két nagy csoportra osztjuk, vannak a szezonális allergének, és vannak a perineális, egész évben meglévő allergének. A szezonális allergének itt nyilván a pollenek, amik meghatározott sorrendben lépnek be. Most éppen a mogyoró, az éger, a nyírfa, ami allergént okozhat, illetve a barka, de jönnek a fűfélék, majd jönnek a gyomnövények. Egész évben fennálló allergénekről akkor beszélünk, amikor ezek az allergének egész évben érik az emberi szervezetet. Itt elsősorban a házi poratkát, az atkát, a tollat, az állati szőröket, illetve az állatoknak nem csak a szőre, hanem a nyála, ürüléke is allergizál.
5: Tehát akkor tulajdonképpen, ha együtt élünk egy házi kedvenccel egy lakásban, akkor nem biztos, hogy jót teszünk magunknak, hiszen nem is biztos, hogy tudjuk, hogy allergiásak vagyunk-e rá, vagy valamiére.
6: Igen, én ezt mindig szoktam mondani, hogy az allergiás beteg, vagy az arra hajlamos beteg ne tarts a lakásában házi kedvencet. Mert van olyan, hogy csak a hajlamunk van meg az allergiára, de ezt a hajlamot nem bombázzuk azzal, hogy folyamatosan mondjuk macskaszőrtől, kutya, aranyhörcsök van a környezetünkben, akkor lehet, hogy ez nem manifestálódik, nem fejlődik ki.
5: Az élet folyamataink, ugye a bioritmusunk adja azt a kérdést, hogy mennyivel kell másabbul gondolkodni egy allergiás betegnek, például étkezés, folyadékbevitel, vagy egyebek kapcsán, vagy ez teljesen mindegy, hogy mit fogyasztunk?
6: Tehát, mint említettem, ki kell vizsgálni, hogy mire vagyunk allergiások. Minden allergológusnak az első és legfontosabb tanácsa, hogyha olyan allergénnel állunk szemben, ami kiküszöbölhető, mondjuk egy macskaszőr, állati szőrtól, akkor ezt egyszerűen ki kell küszöbölnünk a környezetünkből, ki kell vonnunk. Pollenek esetén nyilván ez nem lehetséges, itt meg kell tanulnunk a különböző gyógymódokat, illetve az különböző orvosi tanácsokat meg kell tartani. A gyógymód nyilvánvalóan gyógyszeres kezelés, illetve különböző fizikoterápiás kezelések. Szoktunk olyan tanácsokat adni, hogy pollenmentes környezetbe menjen az ember, mondjuk akkor menjen, ha teheti, nyaralni, akkor menjen a hegyekbe, amikor éppen itt tombol a parlagfű.
5: Segíthet-e az például, most csak ilyen keresztkérdést fogok feltenni, hogy például amikor ilyen típusú pollen szezon van, akkor például minden nap hajat mosunk. Mert hát ugye az is cél, hogy ugye ezeket ne tartsuk otthon.
6: Tehát az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogyha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakálbajuszt kifejezetten, öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a irritáló pollent.
5: Tehát tulajdonképpen egy ilyen beteg számára mondhatjuk különben, hogy ő beteg? Vagy pedig csak tüneteket
6: hozzá? Allergiás beteg.
5: Allergiás beteg, így van. Tehát az ő számukra azért segíthet az, hogyha a napnak bizonyos részét, akár mondjuk az éjszakát is, nem allergizáló környezetben fogja tölteni.
6: Természetesen szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
5: Vannak-e esetlegesen olyan tapasztalataik az ilyen típusú gyógymódoknál, amikor említette a gyógyszert, hogy ezekhez hozzá lehet-e szokni például?
6: Nagyon jól mondta, ezek a betegek szenvednek. Ez nem egy halálos betegség, viszont az életminőséget rendkívül rontja. Hogy képzeljen el egy sebészt, aki nem tud operálni, mert folyik az orra tüszök, vagy bármelyik munkaterületen mondhatnánk ezt. Mi természetesen az allergén megvonást követően gyógyszeres kezelést alkalmazunk. Kell ehhez szakmai tapasztalat, bizonyos ráérzés, hogy melyik betegnek milyen antihisztamin tartalmú gyógyszert adunk, mert elsősorban a tablettás formát adunk, és akkor próbáljuk mi is azokat a területeket kezelni, ahol az allergia támad. Tehát adunk perosz szájon átadandó antihisztamint, adunk orsprét, illetve adunk szemcseppet.
5: Kinőhető az allergia? Hogy azt mondja valaki, hogy én most fiatal középkorosztály vagyok, és akkor most mit tudom én most allergiás megbetegedésbe szenvedek, de hát mondjuk 10-15 év, aztán majd keresztül megy rajtam.
6: Szoktam mondani, hogy nem gyógyítható betegség, de nem szabad ettől megijedni. Vannak szakaszok, vannak tünetek, amikor tünetmentesebb a beteg, lehet, hogy egy jobb élethelyzetbe kerül, hormonális változása van, terhesség, szoptatás, menopauza. Tehát sok minden befolyásolja azt, hogy mikor, milyen aktívak ezek a tünetek. Az allergiás mechanizmus, ha egyszer elkezdődött, az megmarad. Sőt, egy ilyen dominó elv szerint van, elkezdjük egy fűpollen allergiát, és akkor 10 év múlva megcsináljuk a bőrtesztet, az égvilágon mindenre allergiás. És ilyenkor megijednek a betegek, de szoktam mondani, hogy nem a bőrpróbát kezeljük, hanem a tünetet. Tehát csak azt az időszakot, amikor tünetes. Kereszt allergia létezik, tehát bizonyos pollenek génszerkezete hasonlít bizonyos ételek génszerkezetéhez, erre vannak kereszt allergiára táblázatok, amit oda szoktunk adni a betegnek, hogy figyeljen oda, ha mondjuk például parlagfűre allergiás, akkor sajnos pont akkor érő görög sárgadinnye, paradicsom nem nagyon lehető, mert fokozhatja a panaszait. Allergia, mint említettem, egy tőről fakad. Tehát a lényege mind az étel, bőr, légúti allergiának, hogy másképp reagál a szervezet. Tehát allergiás betegek egy normál ételre, vagy egy kontakt fémre másképp reagálnak, mint akik nem allergiás mechanizmusú betegek.
5: Ha a gyermekemnek szeretnék segíteni, mert mondjuk allergiás beteg lesz, akkor mire figyeljünk nagyon-nagyon már egy gyermeknél?
6: Tehát ha már megvan a betegség, ha megvan a betegség, akkor mindenképpen ne tartsunk házi állatot, mert említettem, hogy egy dominó módszer szerint akkor előbb mindenre. Ne tartsunk házi állatot a lakásban, minél sterilebb legyen a gyerekszoba, ne legyen benne szőttes, ne legyen tolpárna, ne legyen élővirág, sokat kiránduljon, sokat mozogjon.
5: Tehát akkor nem fogja magát ugye nem. A külső pollenek által még jobban? Nem?
6: Nem. Hát nyilván nem abban a parlagfőerdőben kell sétálni, ha éppen parlagfőre allergiás. De mint a fizikai tevékenység, a sport, a vitaminok, ez a puritán környezet, ez mindenképpen egy allergiás betegnek segítség.
5: Számít a D-vitamin bevitel, mert ugye most a hatalmas sláger most mindenkinél, ezért kérdezem meg, hogy ezt a betegséget, vagy ezeket a tüneteket befolyásolja.
6: A D-vitaminról köztudott, hogy immunstimuláló hatása van. Na most mi nem, az allergiás betegek nem immungyengék, pontosan az, hogy túl erős reakciót adnak. Tehát D-vitamin, C-vitamin, hát most azt mindenki szedi. Kimutatott összefüggés az allergia és a D-vitamin szedése között nincs.
5: Szuper. Most már majdnem szakember is lettem ebből az egész témakörből. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta és megerősített minket ebben. Talán még annyit, hogy az emberek merjenek és induljanak el a szakorvosok irányába ebben a tekintetben. Ne várják meg, gondolom azt, hogy a tünetek olyan súlyossá váljanak rajtuk, hogy már később tényleg csak komoly terápiákat tudjanak kezdeni. Ez is számít azért, ugye, hogy nem mindegy, milyen stádiumban fogják meg ezt.
6: Igen, fontos, hogy időbe orvoshoz jöjjenek, mert ugye átalakulhat egy súlyosabb betegségbe, asztmába. Sajnos nagyon sok gyógyszer szabadon kapható, akár még gyógyszertárakban is, de én mindig úgy gondolom, hogy ez ha szakorvos kezében van, és kombinálva, odafigyelve, szakmai tapasztalattal adja, sokkal hatékonyabb, mint ha bemegyek, és egyik patikában ezt kapom, a másikban azt kapom.
5: Az internet meg az öngyógyítás ebből a szempontból azt gondolom, hogy akkor nem 100%-os terápia.
6: Minden szempontból.
5: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, legközelebb is visszavárjuk ide. Dr. Csajbók Valériával, tüdőgyógyász allergikus főorvossal beszéltem, és még egyszer köszönöm, hogy rendelkezésünkre
6: állt. Én is köszönöm a lehetőséget.
5: Kezdjük sokan.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És jönnek az üzenetek, egy koccanásról kell rögtön beszéljünk, Sóstó Nagyhalász felé, az üzemanyag töltő állomásnál egy hármas karambol nehezíti a közlekedést. Tehát nyilvánvalóan itt az araszolás lesz a következő időszakban. Az M3-ról is infók, egészen pontosan a nyíregyházi pihenőhelynél a háromlábú dolgozik. A 4-esen az újfehértói trafibox is aktív, a téglási 60-osnál is figyelném a sebességmérőt. Hát ez nem kevés, figyeljünk, egymásra tartsuk be a szabályokat, megfelelő követési távolság, ez nagyon fontos, és várom kiegészítéseit. 30 33 33 9 pörögjön a Viber, énekeljen Filó, jó, ha itt vagy, ezzel folytatjuk. Jó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírekkel, akkor nézzük, hogy mennyiért tankolhatunk óriási tugrot dél környékén a Brent olaj. $2 összesen ez, de ez ilyen léptékben óriásit jelenthet. Egyébként a forint sem reagált valami jól a piaci helyzetre, szintén dél környékén van egy komolyabb ugrás, és nem igazán reagált jól, nem igazán mozdult el jól a forint, hiszen mi is gyengültünk, az USA dollárral szemben 3 forint nyit. Ez valószínűleg a folytatásban majd a drágulásokhoz vezet. A legutóbbi mozgolódás az üzemanyag árát tekintve szombaton volt, amikor is a benzin drágult 5 forinttal emelkedett vételára. Így a 95-ös most 5,92-ért, a gázolaj 667-ért tankolható literenként. Hol tankoljak? Hú, itt vannak az infók. A hírek után pedig temető nyitva tartás, ne felejtsd, itt változott a parkolási rend is. Megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
6: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon, készül a tanévre a szakképzési centrum, veszélyeket is rejt a szüret. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Megtartotta a tanévindító értekezletét a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről és a legfontosabb feladatokról, teendőkről. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el 2 ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
8: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsgyi ki a pincéből.
7: Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, már is nézzük, hogy mi a helyzet a temetői nyitvatartás kapcsán, hiszen itt van változás, illetőleg a parkolási renddel kapcsolatban is történtek módosítások. Mindjárt hozom az infót, előtte pedig Mánival be is kezdjük, jön a Dáv.

közösében a When You're Gone, után majd a mástól eljön Zabos Reginát halljuk, és nézzük a temetői nyitva tartást, mely hát ilyenkor azért módosulni szokott, most is ez a helyzet, egy órával kevesebb ideig látogathatjuk a sírkerteket, egészen pontosan reggel 7 és este 8 óra helyett, reggel 7 és 19 óra egy nyitva tartással kell már számoljon, holnaptól 1-től. És mindemellett változott a parkolási rend is, most nagyjából olyan, mint a plázáé vagy a korzói, bemegyünk, és majd amikor kijövünk, azzal a kártyával, amit a gép adott, azzal kell majd fizetni az automatáknál. Ezzel próbálják begyorsítani a temetői ki- és beléptetést, mert azért itt voltak problémák. Szóval ezzel nagyjából számolnia kell. A parkolási rend egyébként már nyár elején megváltozott. Folytatjuk, jön Zabos Regina, aztán majd Lili Ellen mosolygós dala, ez a Smile.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: A Changes dal, de jó volt, ugye Tupac énekelt. Forrest Rittel pedig folytatjuk. Jön az üzenet, na meg a retro véradás. Méghozzá szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro véradását az országos vérellátó szolgálat. Hát ennek apropóján a 18. születésnap gondolatvilágából a motto így hangzik: idén épp hogy nagykorú, és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény, ahol egyébként a szokásos, a retro véradás megszokott elemei, zene, sör, virsli, menü, ajándékok teszik különlegessé azt az eseményt, melyen segíthetünk másokon. Mindenképpen érdemes szem előtt tartani. A cikket megtalálja a Best FM oldalán, az MT-n is. Szombaton 8 és 14 óra között lesz majd a területi vérellátóban a véradás. Számoljon ezzel, és pörgünk dalokkal, Forrest Rittel, Fergie-vel, Big Girls, Don't Cry, aztán majd a szerelembomba is érkezik a Back to Black-kel.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom,

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Rich Girl Gwen Stefani-val itt az utolsó percekben, pontosabban még van néhány jó dal, Pápa Jocival, Barokkal, George Michael-e, Wolf Katival is találkozunk az utolsó harmadban, de előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a kedd, az éjszakában jön egy hideg front, akár esővel is 30% valószínűség, hogy hajnalban esik valami, méghozzá ilyen 3-4 óra körül. Akárhogy is lesz, holnap megint meleg lesz, a reggel perceiben hajnalban 18 fok várható szélcsend mellett és 31-32 fok alakulhat a legmelegebb órákban, a szél az egyébként nyugatias és mérsékelt lesz. Továbbra is magas a pollen terhelés, a parlagfő és a gombák tekintetében a csalánfélék közepes szintjére hívják fel figyelmünket. A pollen skálán egyébként ez majd tovább erősödik a következő néhány napban, úgyhogy tüneteire így készüljön. És már is folytatjuk kalendáriummal. Holnap már szeptember, kezdődik az iskola, egyedünnepel Egonnal. Egyébként a holnapi nap a II. Világháború emléknapja. Ez így a kalendáriumból, és már is megyünk tovább dalokkal. Egészen pontosan Pápai Jocival, ez a Barokk.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ennyi volt a móka már a hétfő délután mögött, most már egy pipa, és engedjük át magunkat a pihenésnek, a késő délután, a kora este perceinek, melyet egyébként a Night Shift tölt ki house dalokkal, ez tehát a folytatás. Mi megtalálkozunk a holnap délutánban, 2-től számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, átfogó modernizáció a Szixiben, biztonságosak a tanszerek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai baba bőrze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívül belül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta Rádiumban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és toldékdíszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát az egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
4: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyerjes-Tanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, írja a nyíregyháza.hu. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több a vad baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben. Ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
3: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
2: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

It's you I want. It's you I want. It's you I want.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Lau.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon, készül a tanévre a szakképzési centrum, veszélyeket is rejt a szüret. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételén. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Megtartotta a tanévindító értekezletét a nyíregyházi szakképzési centrum. A vezetés és az iskolák igazgatói vettek részt az eseményen. A megbeszélésen értékelték az elmúlt tanévet, majd átfogó szakmai és stratégiai egyeztetés zajlott az előttük álló tanévről és a legfontosabb feladatokról, teendőkről, olvasható a nyíregyházi szakképzési centrum Facebook oldalán. Újabb drogszállítmányt kapcsoltak le a nyíregyházi rendőrök. Az akciónak köszönhetően 1 kg kábítószer fekete piacra kerülését akadályozták meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség azt írja, a 4-es főúton fogtak el 2 ibrányi lakost. A nő és a férfi csomagját átvizsgálták az egyenruhások, ekkor került elő a drog, amit tovább akartak értékesíteni. Mindkettőjüket letartóztatták. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiumban Mukincs Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie-botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből.
2: Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrolnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: De.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: sincs evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Otthon van, minden otthonban. Ez a Best FM. A Best FM.

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, átfogó modernizáció a Szixiben, biztonságosak a tanszerek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Használt ruhagyűjtést szerveznek Nyíregyházán, az IAK és az önkormányzat közös akciója keretében kinőtt gyermekruhákat vagy megunt játékokat várnak a szeptember 6-ai Baba Börze keretében. A gyűjtéssel a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt álló gyermekeket szeretnék támogatni. Részletek az IAK honlapján. Kívül belül megszépült a Széchenyi István Technikum és Kollégium. A látványos esztétikai megújulás mellett korszerűsítették az iskola teljes informatikai hálózatát is, hogy a tanévkezdésre még korszerűbb környezet várja a diákokat. A digitális infrastruktúra fejlesztése közvetlenül támogatja az intézmény magas szintű szakmai képzéseit, köztük az informatika, a távközlés, valamint a gazdaság és menedzsment ágazatokat, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a pedagógusok gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb internet kapcsolattal, valamint modernizált géptermekkel vághatnak neki az új tanévnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadészeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a rádiumban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát az egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
2: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyerjes-Tanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, írja a nyíregyháza.hu. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: dúdolhatod, énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak

0: tonight. Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan!
3: Változatosan!

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM, ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A szabadtéri tüzekről tartottak szakmai tanácskozást, egyre több avat baleset, sikeres pótfelvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Demeter Dia vagyok. Majdnem 12 millió négyzetméteren pusztítottak szabadtéri tüzek idén augusztus 25-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az adatokról a katasztrófa védelem szakmai tanácskozáson számolt be. Nagy József tűzoltó ezredes, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ismertette. Idén augusztus 25-ig 1179 szabadtéri tűz volt a térségben, ez csak nem duplája a tavainak. Kiemelte, a mögöttünk lévő hetek jelentős szabadtéri beavatkozásokat is hoztak. Több napig tartó tűzoltás ezen a nyáron 11 helyszínen volt. Emlékeztetett, 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 16%-kal több a vad baleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiumban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Több mint 60%-kal nőtt a pótfelvételi eljárásban jelentkezők száma tavalyhoz képest a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény tájékoztatása szerint a 399 jelentkezőből 260 fő nyert felvételt. Az általános felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre. A pótfelvételivel együtt így az egyetem teljes 2026-os új hallgatói létszáma 2516 főre emelkedett. A tanévnyitót szeptember 5-én rendezik az egyetemen, a szorgalmi időszak jövő hétfőn indul. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok lehetnek, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű, 16-18 fok körüli minimumokra számíthatunk majd. Holnap túlnyomóan derült napos idő várható, de átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz majd a légmozgás, itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: come on, yeah, yeah.
1: Nagyon jól vettem, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
2: De hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: férfiak,
1: a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik. Oh, you miss me like a hole in the head because
1: I do, boy, and in this cool boy. Imádják a legjobbakat.
0: Imádják.

0: nagyon jól vesztem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon mondta nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.